0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 7-e hétfő déli 12 óra van. Ismét bázis intézményi címet kapott a Táncsics Mihály Gimnázium. Közösségé formálta az első éveseket a Gál Ferenc Egyetem gólyatábora. Szeptember termelője a csabai piacon Éber Péter és családja lett. Ingyenes nyárvégi pihenést kaptak rászoruló családok. Már is mondom a részleteket. A Táncsics Mihály Gimnázium magas színvonalú oktató-nevelő munkája és tudás megosztó tevékenysége alapján ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ bázis intézménye címet. Az iskola 2026-29-es ciklusra kapta meg az elismerést. Az intézmény beszámolója szerint a címet ünnepélyes keretek között vehette át Árusné Erős Krisztina főigazgató Békés Csabán a Békés Vármegyei Szakmai Tanépnyitó konferencián. A kitüntetés dr. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Selmeci Zoltán az Oktatási Hivatal Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Koordinációs Főosztályának vezetője, valamint Pavukné Simon Nóra Edina, a Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ főosztály vezetője adta át. A bázis intézményi program az Oktatási Hivatal és a Pedagógiai Oktatási Központok által koordinált országos szakmai hálózat, amelynek célja a jó gyakorlatok megosztása és a pedagógiai eredményesség növelése. A címet elnyert intézményekben mutatják sikeres módszereiket és szakmai eseményüket, műhelymunkáikat, bemutató órákat, nyílt napokat, versenyeket, valamint továbbképzéseket is szerveznek. A gimnázium kiemelte, hogy a programban való részvétel egyik legfontosabb eleme az együttműködés, amely segíti a pedagógiai, közéleti fejlődést és a szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. A Békés Csabai Jókai Színházad otthont a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztiválnak szeptember 10 és 12 között. A háromnapos program sorozat határon túli magyar társulatok előadásait, ősbemutatót és gazdag szakmai, valamint kulturális kísérő programokat kínál a közönségnek. A fesztivál mindhárom napján kiemelkedő hazai és határon túli színházi műhelyek mutatkoznak be. Szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor a Kamara Színházban az Élőhomok, a Novem Színházi Szervezet, az Entai Magyar Kamara Színház és a Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely közös produkciója látható, 20 órától pedig a nagy színpadon Gogol a Revizor, a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. A versenyprogram mellett több kísérő rendezvény is várja majd az érdeklődőket, 10-én fotókiállítás, a Bárka folyirat workshopja és szabadtéri színházi koncert nyitja meg a fesztivált. 11-én, 12-én délelőtt szakmai értékelő beszélgetések zajlanak a társulatok részvételével, még a Kamara Színházban extra előadás is láthatók. Pénteken délután 2-kor a temesvári Csiki Gergely Állami Színház Kialakult című darabja, szombaton pedig az Aradi Kamara Színház két stúdió előadása, a Sex, Drugs, Goods and Rock'n'Roll, valamint a Rudolf Hess 10 parancsolata. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: Véget ért a Gál Ferenc Egyetem 4 napos központi gólyatábora, ahol az első évesek nem csak az intézménnyel és Békés Csabával, hanem egymással is szorosabb kapcsolatot alakíthattak ki. A programok minden nap más élményt kínáltak, és a szervezők szerint a fiatalok valódi közösségé formálódtak. A tábor első napján a hivatalos megnyitót követően gólyatáncot tanultak, majd csapatfeladatokban vettek részt, az estét pedig kötetlen szórakozás zárta. A második napon könyvtári tájékoztató és az Erasmus előadás várt őket, később pedig egy nyomozós játék segítségével fedezték fel Békés Csabát. A nap végén kvízestel folytatódott a program, derült ki az egyetem gazdasági karának közösségi oldalán. A harmadik napon jazz dance, kódfejtés, USB keresés és kreatív CD-s feladat is szerepelt a kínálatban. Délután az Árpád gyógy és strandfürdőben pihentek, majd eredményhirdetésen vettek részt, az este pedig ismét a közös szórakozásé volt. A 4 napos tábor során az első évesek számos élménnyel gazdagodtak, és a szervezők értékelése szerint a programoknak köszönhetően már a tanév elején összetartó, egymást támogató közösség alakult ki. A csabai piac szeptemberi hónap termelője Éber Péter és családja lett, ezzel hosszú évek munkáját és a vásárlók bizalmát ismerték el. Aki ebben a hónapban a piacon jár, könnyen megakad a tekintete Éberék standján. A nagyszemű látványos csemegeszőlők most viszik a prímet, de az alma, a körte és a szilva kedvelők is bőséges kínálattal találkozhatnak. A törzsvásárlók pedig már jól tudják, hogy nem csak gyümölcsöt, hanem egy régi szeretett ízvilágot is megtalálnak. Az elismerés mögött több mint 4 évtizedes piac jelenlétel. Péter 1983 óta árul a csabai piacon, a mostani kitüntetés pedig egy hosszú, kitartó pálya fontos mérföldköve. Elmondása szerint 5 éves korában kezdte a munkát nagyanyjával, majd a kertészeti technikum után Lentiben dolgozott fajta kísérletekben, később pedig saját gazdaságot indított. A virág és gyümölcs termesztésből idővel a gyümölcsök kerültek előtérbe. A piac számára nem csupán munkahely, a szezon végén a zsongás és a vásárlókkal való találkozás is hiányzik neki. Éberék kínálata több Békésvár megyei termőhelyről érkezik. A szőlő Békés Csaba Nagy Sándor utcai területéről, az alma a Kerektanyáról, a körte Mezőberényből, a szilva pedig a csabai Orosházi útról és felső nyomásról jut el a standra. A sokféleség azt mutatja, hogy a család nem egyetlen gyümölcsre épít, a vásárlók mindig az évszakhoz igazodó kínálatból válogathatnak, miközben a kertészeti munka egész évben tartó feladat. Szeptemberben a szőlő a főszereplő. Péter gyűjteményében mintegy 70 féle szőlőfajta található, közülük ritka, különösen mutatós nagyszemű csemegeszőlők is. A választék így jóval túlmutat a megszokott fajtákon. A termelő azonban nem szeretné rábeszélni a vevőket semmire. Úgy fogalmazott, nála kötelező a kóstolás, mert valóban az vigye haza a szőlőt, akinek ízlik. A hozzáállást a törzsvásárlók is kedvelik, mindenki a saját ízlése szerint dönthet, és nem kell zsákba macskát vennie. Hátrányos helyzetű Békésvár megyei családoknak biztosított ingyenes nyárvégi kikapcsolódást a Gyulai Hőforrás Üdülő és Lakásszövetkezet. A kezdeményezés keretében 7 család tölthetett el 3 felejthetetlen napot a fürdővárosban. A hőforrás vezetősége kiemelten fontosnak tartja a szegény sorsú gyerekek és rászorulók támogatását. Tavaly hajdúbagosi fiatalokat fogadtak, idén pedig Mezőkovácsházáról, Battonyáról, Pusztaföldvárról és Mezőhegyesről érkeztek vendégek. A családok augusztus 26 és 28 között kaptak ingyenes szállást és reggelit az üdülőben. A napi egyszeri melegétkezést az üdülő igazgatója, valamint a tölgyfai termet üzemeltető megyebíró család ajánlotta fel. A vendégek korlátozás nélkül használhatták a hőforrás, üdülő és hotel szolgáltatásait, a 4 medencés fürdőt, az animációs foglalkozásokat és az új interaktív játékasztalt is. A pénteki búcsú ünnepségen és fotózáson a gyerekek nagy örömére megjelent az üdülő egyik kabala figurája is, akivel közös emlékfotókat készítettek. A vezetőség bízik abban, hogy a jövőben is lehetőségük lesz a nyári szezon végén megmaradt szabad kapacitásból ingyenes üdülést felajánlani a rászoruló fiataloknak és családoknak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Elindul a jogászképzés Békés Csabán, 118 hallgatóval startol az első évfolyam. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Békés és Nagyszombat a Vármegye napon. Szavannára emlékeztet már a Májvádi erdő súlyos állományösszeomlás Békésben. Országos csúcsú bajnokság zajlik a Csaba gyöngyében. Már is mondom a részleteket. Másfél éves szervezés és előkészítés után elindul az egyetemi jogászképzés Békéscsabán. Erről számolt be Facebook videójában dr. Takács Árpád országgyűlési képviselő. A tájékoztatás szerint a képzés a Gál Ferenc Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem együttműködésével valósul meg. A képviselő elmondta, a hallgatók hivatalosan a Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának diákjai lesznek, és az okleveleket is a kar állítja ki. A békéscsabai oktatás helyszínét, a tantermeket és az infrastruktúrát a Gál Ferenc Egyetem biztosítja. Dr. Takács Árpád arról is beszélt, hogy 118 diákot vettek fel az új békéscsabai egyetemi jogászképzésre. A beiratkozást szeptember 4-én pénteken tartották, az első oktatási nap pedig szeptember 18-án lesz. Hangsúlyozta, jelenleg levelezőképzés indul, de dolgoznak azon, hogy jövőre a nappali tagozat is elstartolhasson, amihez képviselőtársai támogatására is szükség lesz. A jövőben további új képzési formák elindítását is tervezik. A közös múlt és a jövőbeni partnerség kerül a középpontba Békéscsabán a 11. Vármegyen a pénteki ünnepi közgyűlésén. A rendezvény egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor Békés Vármegye önkormányzata és a Nagyszombat megyei önkormányzat együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá. A békéscsabai polgármesteri hivatal dísztermében megtartott közgyűlésen Molnár Sándor Békés Vármegye elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte a Vármegye rendszer és Békés történetének fontos állomásait, majd a közösség az összefogás és a hagyományok megőrzésének jelentőségét hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, Békés sokszínűsége mindig erőt adott, a nemzetiségek együttélése pedig olyan érték, amelyet a jövő generációinak is tovább kell adni. Kiemelte azt is, hogy a történelem egyik legfontosabb tanulsága szerint csak egységben és összefogásban van jövőnk. Hozzátette, a Vármegye egyik legnagyobb kincse a termőföld, amely évszázadokon át biztosította az itt élők megélhetését. Az ünnepi közgyűlés csúcspontjaként Molnár Sándor és Berényi József a Nagyszombat megyei önkormányzat alelnöke látta el kézjegyével az együttműködési szándéknyilatkozatot. A dokumentum célja a két régió kapcsolatainak erősítése, valamint az együttműködés bővítése több területen, így a kultúrában, oktatásban, a szociális ügyekben, a regionális fejlesztésekben. Berényi József beszédében kiemelte, a most aláírt dokumentum jogi keretet ad a kapcsolatnak, de annak valódi tartalmát az emberek alakítják. Úgy fogalmazott, hogy a két térség között már eddig is számos emberi, rokoni és nemzetiségi kapcsolat létezett, és most lehetőség nyílik ezek megyei szintű megerősítésére. A partnerség hivatalos aláírását szeptember 24-én a Csallóközi Vásár első napján tartják Dunaszerdahelyen.

A kitüntetések átadásával folytatódott az ünnepi közgyűlés. Mazán Attila, Almás Kamarás polgármestere vehette át a Békés vármegyéért elismerést. Ő úgy fogalmazott, nagy büszkeséggel tölti el, hogy 16 éve szolgálhatja települését, amely a Béke és a Nyugalom szigetének nevezett, ahol szorgalmas, dolgos emberek élnek. Hangsúlyozta, hogy a közösség ereje az együttműködésben rejlik. Szintén Békés vármegyéért díjat kapott a Balassi Tánc Együttes, amelynek nevében Mlinár Pál, a Balassi Közalapítvány igazgatója vette át az elismerést. Ő elmondta, hogy számára a tánc és a közösségépítés örömteli hivatás, és bár vannak nehézségek, tudja, hogy miért és kiért dolgozik. Harmadikként Mótyán György Tibor népművelőt köszöntötték. Úgy fogalmazott, számára a díj azt jelenti, hogy tovább kell dolgozni, akár az asztal mellett, akár a kertben, a munka nem áll meg. A kitüntetetteket rövid kisfilmekben mutatták be, amelyeket a Békés Csabai Média Centrum készített. Az ünnepi közgyűlés a Békés Csabai Jókai Színház művészeinek műsorával zárult. A Békés megyei táj több ponton már szavannára emlékeztet, erre hívta fel a figyelmet a Dalerd délalföldi erdészeti ZRT, amely korábban is beszámolt az Alföldön tapasztalható drasztikus erdőállomány összeomlásról. Most azonban a baj elérte a megye egyik legértékesebb keményfás liget erdő maradványát, a Májvádi erdőt is. Az erdőgazdaság Facebook oldalán közzétett képek és drónfelvételek szerint a terület helyenként már szavannaszerű képet mutat. A kiszáradás mértéke a mozaikus szerkezettől és a talajvíz aktuális mélységétől függően 40-50%-ot is elér. A probléma azért különösen súlyos, mert a Májvádi erdő turisztikailag kiemelt térség. Nemrég rendezték meg itt a Májvád teljesítménytúrát, és az erdei iskolai programok keretében rendszeresen érkeznek ide gyerekcsoportok. A Dalert tájék kosztatása szerint az állomány összeomlás kezdeti fázisában az erdő rendkívül baleset veszélyessé vált, a felhalmozódó száraz faanyag miatt pedig a tűzkockázat is jelentősen nőtt. A helyi szakemberek folyamatosan keresik a terület megmentésének lehetőségeit. Mivel az erdő egy víztározó területén fekszik, a vízügyel egyeztetve egy kora tavaszi vagy téli elárasztás jelenthetne megoldást, feltéve, hogy megfelelő árhullám érkezik a körösökön. Ez a vízmennyiség lassíthatná a száradást, még akkor is, ha a nyári extrém aszályok és a klímaváltozás hatásai továbbra is jelen vannak. A Májvádi erdő vízpótlásáról a portálok korábban is beszámoltak, a folyamatot már idén februárban megkezdték, de a Dalert szerint újabb lépésekre lesz szükség a terület megóvásához. Péntektől vasárnapig országos csocsóbajnokságnak ad otthont a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központ. A nyílt és profi kategóriákban meghirdetett versenyen 13 kategóriában indul a rekordszámú közel 200 nevező. Az Agora teremben 19 asztalon zajlanak a magyar bajnokság második fordulójának mérkőzései. A szervezők kiemelték, hogy bár sokan kocsma sportként tekintenek a csocsóra, a Békés Csabai bajnokságon egy 50 oldalas szabálykönyv előírásait kell követniük a játékosoknak. Földi Zsolt, a Viharsarki Csocsó Egyesület vezetője elmondta, a sportolók nem üthetik az asztalt, nem zavarhatják az ellenfelet és pörgetni sem lehet. Hozzátette, a profi hozzáállás része a megfelelő regeneráció és étkezés, hiszen 3 napon át kell csúcsformában játszaniuk. A közel 200 induló között a helyi klub versenyzői is esélyesek. A 2025-ös év összetett női bajnok a Földi Nóra címvédésre készül. Célja, hogy a nemzetközi ITSF versenyek után a hazai

0: természetedben ismét az élen végezzen. A Békés Csabai utánpótlás is bizonyított már, a tavalyi világbajnokságon szereplő junior válogatott bronzérmet szerzett. Gyurica Tamás junior világbajnoki bronzérmes azt mondta, hogy a közösségi gyakorlásban rejlik az erejük, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél jobb játékossá formálják egymást. A felnőtt nyílt páros kategóriában a címvédő Szeverényi Dániel Diós Norbert duó áll asztalhoz. Szeverényi elmondta, hogy tudatos fizikai felkészüléssel, meccseik elemzésével és az erősségek, gyengeségek átbeszélésével igyekeznek a legjobb formáikat hozni a hétvégi 6 kategóriás terhelés alatt. A háromnapos verseny pénteken délben kezdődött, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 9:30-tól pattog a labda. A rendezvény infrastruktúrája is egyedülálló, 3 kamerás élő közvetítés, nagy kivetítő és 40-50 férőhelyes lelátó várja a szurkolókat. A belépés ingyenes, a mérkőzéseket pedig folyamatosan követhetik az érdeklődők, a döntőket pedig mindkét napon délután 4 óra körül rendezik a Csaba Gyöngyében.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 7-e hétfő van. A Békés Csabai Atlétikai Klub intenzív nyári időszakot zárhatott le, viszont a munka nem áll meg, készülnek az elkövetkezendő versenyekre a sportolók. A részletekről az egyesület ügyvezetőjével, Szabóné Csendes Ildikóval beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ma már hiába eszünk sok zöldséget, gyümölcsöt, a vitamin bevitelünk ennek ellenére támogatásra szorul. A témával kapcsolatban dr. Meltzer Máriával, a Békés Vármegyei Gyógyszerészi Kamara elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. 5. alkalommal vált a művészeti munka és a szlovák nyelvgyakorlás helyszínévé a Nagybánhegyesi Alkotótábor. A rendezvény létszáma idén elérte a 16 főt, ami a helyi infrastruktúra határait jelenti a szervezők számára. A község lakói nap mint nap hazai finomságokkal látták vendégül az érkező művészeket. A meghívott alkotók között idén először vett részt a Békés Csabai Dutko Anikó, aki előélete révén könnyen bekapcsolódott a nyelvi és közösségi programokba. A részletekről ő, valamint a szervező Pepó János meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület szombaton ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Remonda tanyán rendezett családi nappal. Az egyesület 2001-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak lovasoktatására és a szakemberek által vezetett állatasszisztált foglalkozásokra. A 2008 óta jelenlegi bázisán működő szervezet a rendszeres edzések és táborok mellett kihelyezett iskolai testnevelés óráknak is otthont ad. Az ünnepség megnyitóján köszöntötte a megjelenteket Mucsi András, Békés Vármegye önkormányzatának képviselője is.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.

0: még több.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Csabai Atlétikai Klub intenzív nyári időszakot zárhatott le, viszont a munka nem áll meg, készülnek az elkövetkezendő versenyekre a sportolók. A részletekről az egyesület ügyvezetőjével, Szabóné Csendes Ildikóval beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Azt gondolnám legalábbis a híreke alapján, amiket láttam rólatok, hogy sűrű nyáron vagytok túl, de kérlek szépen kezd a legelején, hogyan zártátok akár a tavaszt, és hogyan kezdtétek el a nyári hónapokat?
4: Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az atlétikai klub házatáján nem volt nyári szünet, ezt elmondhatjuk. Nagyon sok versenyen vagyunk túl, válogatott viadalok voltak, felnőtt EB, ahol érintett volt az atlétikai klub, két versenyzője is, tehát gyakorlatilag egész nyáron dolgoztak a kollégáink, az edzők és a sportolók is. Ettől a nagy melegtől, ugye, hát egy kicsit nehézkesen, de ugye az atléták hozzá vannak ahhoz szokva, hogy azért nyáron vannak a versenyek, akár világverseny is, így, mint a felnőtt EB is, és ezért próbáltunk, vettünk párakaput, tehát próbáltunk nekik olyan körülményeket biztosítani, ahol fel tudtak készülni ezekre a nagy versenyekre.
3: Árnyékban egyébként tudtak bárhol edzeni, mert időnként, mintha a Csaba Park környékén látnék tőletek versenyzőket, de hogy alapvetően az edzések azok benn zajlanak nálatok?
4: Hát sajnos nem, tehát a legtöbb versenyzőnk az kint dolgozik. Próbálták például a gyaloglók is az edző utasítására ugye korán reggel az edzéseket ütemezni, de hát nyilván megvan ennek a biológiája, tehát a szervezet hogyan reagál egy reggeli edzésre, vagy mikor lesz akár a verseny, tehát ha utazni kellett, akkor próbálták ezt is figyelembe venni. Kint vannak, a ligetben szoktak elég sokat edzeni, tehát a Karsai Gabi és a gyaloglók is, tehát én azt gondolom, hogy ott egy pici árnyék azért volt, ugye van egy ivókút, és egy kicsit így könnyebb ott edzeni.
3: Meg mintha ott is lenne egy rekordtánkör, jól emlékszem?
4: Igen, hát ez kacskaringós, tehát nekünk gyakorlatilag az nem igazán alkalmas, inkább a beton, meg ugye hát a futóknak is, a gyaloglóknak is, ugye a talaj ott az aszfaltos, tehát többnyire.
3: Eredményeket hoztál le, tudsz-e beszámolni esetleg?
4: Igen, eredmény. Tehát itt a legutolsó versenyünk, ami a csapatbajnokság volt, ez ugye a hétvégén zajlott. Én azt gondolom, hogy itt ez megmozgatja gyakorlatilag az összes atlétánkat. Úgyhogy a CB-re mindenki készült, ez is ugye nyár vége, most hétvége 28-29-30-a volt, és a szenior atlétáktól kezdve az élsportolókig mindenki kiveszi a részét. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy három divízió van az atlétikában, ugye mi így hívjuk, nem úgy, mint a labdajátékban, hogy NB1, NB2, NB3, divízió 1, divízió 2, divízió 3, és az atlétikai klub évek óta a divízió 1-ben szerepel. Tehát ez nálunk az NB1, tehát a legjobb sportegyesületek. Igen, ez a legjobb sportegyesületek itt versengenek, de nyilván nekünk a bentmaradás volt a cél, és minél előrébb, minél jobb helyezést elérni. Tehát itt 16 egyesület, a legjobb egyesületek versengnek, de hát nyilván MTK, FTC, tehát gyakorlatilag az UTE, tehát olyan nagy sportegyesületekkel versenyzünk, ahol tehát jóval nagyobb költségvetésből sokkal többen versenyeznek, és így az atlétikai klub, nekünk a 10. hely az előrelépés volt, tavaly 11-ek voltunk, és most jóval több pontot sikerült gyűjtögetnünk, tehát le a kalappal a sportolók előtt.
3: Létszámban egyébként nagyjából a tavalyit hoztátok, vagy történt itt változás mellett közben, hogy mennyi sportolónak kell ezeket a pontokat összegyűjteni?
4: Hát érdekes a történet, mert hogy az utánpótlás korú sportolók nem igazán vehetnek ezen részt. Aha. Tehát az U18-tól fölfele felnőttig, és nekünk itt van problémánk, ugye nagyon sokan átigazolnak, egyetemre mennek az atlétikai klubtól, hát a felnőttek közül kevesebben vannak, mint ugye Budapesten, a nagy egyesületeknél, és meg van szabva, tehát a korosztály, hogy kik indulhatnak.
3: Az amatőrökről még beszéljünk talán egy picit, illetve akár az utánpótlás szervezéséről. Ha jól sejtem, akkor itt a sporthéten ti is képviseltettétek magatokat Békés Csabán. Mennyire fontos mérföldkő ez nektek? nektek szokott ez akár lendő kis sportolókat hozni?
4: Igen, és tegnap kint voltam a pályán, amikor az edzést tartottak, és már láttam, hogy a dobóatlétáknál egy kis fiatal dobó megjelent, úgyhogy nagyon hasznos volt ez a sporthét, és egyre hasznosabb, tehát azt látom, hogy kijönnek a szülők a gyerekekkel, érdeklődnek, valaki célirányosan hozzánk jött, mert ő atlétának szeretné adni a gyermekét, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy megjelenésünk olyan 6-8 kis atlétát hozott, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy van erre lehetőség, és jövőre is szeretnénk kimenni. Azt gondolom, hogy mindenkinek hasznos. Tehát akikkel beszéltem, sportegyesületekkel, sportegyesületi vezetőkkel, mindenhol van hozadéka ennek a sporthétnek.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Ma már hiába eszünk sok zöldséget, gyümölcsöt, a vitamin bevitelünk ennek ellenére támogatásra szorul. A témával kapcsolatban dr. Melczer Máriával, a Békés Vármegyei Gyógyszerészi Kamara elnökével beszélgettünk a Körösír Centrum stúdiójában.
4: Van esetleg olyan vitamin, amire azt gondolja, hogy most itt egy zöldségek, gyümölcsök mellett azért nyáron is érdemes szedni,
5: minden
4: és odafigyelni
5: vitamint
4: rá.
5: Érdemes szedni. Tehát rá segíteni minden. Tudja, a gyerekeknek vannak ezek a gumivitaminokat, amit ő télen nyáron megkövetel. Tehát nálunk is ugye a családban, ugye, tehát az a gumivitamint, azt már alig várja, hogy kiviradjon, hogy el is, akkor még ugye akkor kiköveteli a másodikat is, hogy hiába magyaráz az ember, ugye csak egyet szabad. Tehát, hogy azért nyugodtan lehet pótolni. Most pont ez a klíma is, ugye. Itt én se tudom, hogy ilyen vizsgálatok is vannak-e. Tehát, hogy mégis mit tartalmaz egy sárgabarack, vagy mit tartalmaz egy cseresznye, vagy egy málna, vagy egy áfonya, vagy na most a pirosbogyós gyümölcs, az mindenféleképpen. Tehát amennyit csak tudunk, annyit szedjünk belőle, mert ugye abban olyan anyag van, ami nagyon jó hatással van a szellemi képességekre és a szívre. Ez a resveratrol. Tehát ez egy alapvetően nagyon fontos, és ez a piros gyümölcsökben, itt a málnában, a ribizliben, a szederben, az áfonyában, hát most nem is tudom itt felsorolni, milyen pirosbogyós gyümölcsök vannak,
4: erdei gyümölcsök,
5: igen. Tehát, hogy ezekből, hogy ezeket tényleg nagyon érdemes, mert ez nagyon jót tesz a szervezetünknek, de minden más. Mert úgy kíváncsi lennék, hogy azért mit, hogy van-e abban a sárga barackban, vagy van-e abban. Ez ugyanúgy télen kíváncsi lennék, hogy mi van a narancsban, meg a banánban, meg a kivibe. De most mondjuk ugye inkább az, hogy ezekben. Tehát valóban van, képes-e a növény ilyen körülmények között, ilyen klimatikus körülmények
4: meg
5: között.
4: Meg ugye a talajok is egy rosszabbak, sajnos.
5: Igen, hát ki van sikerül, nincs szerves trágyázás. Na ugye, mert ez meg ugye innen, ez a műtrágyázásból adódik, hogy nincs, hát nincs állat, és nincsen szerves trágya. Mert ugye nem mindegy, hogy szerves trágyával trágyázzák a földet, vagy pedig hát ne szórják ezt a műtrágyát, és hát igen. De ugye az is, hogy akkor megint az állatok is, ugye mivel vannak táplálva, tehát tulajdonképpen a szerves trágya is milyen trágya. Igen. Tehát mert hogyha azok is mindenféle tápokkal vannak, akkor ugye az a trágya, mint a, hát hosszú ez, na.
4: Igen.
5: Hosszú ez, és sajnos azt kell mondjam, hogy ugye ez egy, és végül is egy folyamat lett.
4: Igen.
5: Tehát, hogy nem egyik napról a másikra
4: nem
5: alakult,
4: száz évek,
5: hanem szépen lassan évek vagy évtizedek alatt most eljutottunk ide, ahol vagyunk. Ugye ezek az állatoknak egy jó része, idézőjelben mondom most meg, ilyen steril körülmények, ingerszegény körülmények között vannak tartva. Tehát ez megint mindent befolyásol. Tehát ez akár a mondjuk szarvasmarhánál, tehénnél, a tej minőségét, nagyon sok minden befolyásol. Ezek a fejések, meg ez a... Szóval én nem tudom, ez a gépesített világ, hogy... Szóval az minden, én gondolom azt, hogy amikor leült egy gazda a tehenem mellé, és elkezdte fejni, és ugye közben ott duruzsolt a tehénnek, hogy azért egy milyen más világ, hát ugye itt nem akarok lovakról beszélni, meg mind. Szóval milyen más, amikor az állathoz beszélek. Egy állatot megsimogatok, egy állatot megpacskolok, vagy nem is tudom már, hogy mondjam ezt. Szóval, hogy ember közelben van, mert ugye ő emberhez van, hogy a rendelve. Nem önmagában van egy szegény tehén, meg egy ló, hát nem egy vadló, meg igen. Ugye egy vadtehénről beszélünk itt, hanem, hogy az ember. És az kívánná az embernek a közelségét is. Mert én is kívánom az állat közelségét. Tehát egy gazdag, aki állattartással foglalkozik, az szereti az állatot. Tehát abban sugárzik ki valami. Szóval annyira nem tulajdonítunk ma már ilyen dolgoknak jelentőséget, hogy azért, hogyha végig gondol, újra mondom, nem tudom, ebbe a riport, vagy ebbe a beszélgetésbe, most elég sokat tesz, hogy nem gondolunk már semmit végig, hanem mit tudom én, éljük ezeket a mindennapokat. Tényleg, hogy este lefekszünk, reggel felkerünk, este, és nincsen olyan érzelmi kötődésünk se az embertársainkhoz, sem pedig a haszonállatainkhoz, se a kedvenc, talán a kedvenc állatainkhoz, igen, mert hát egy kutyuskát ugye azért az ember, hát, de ugye a haszonállatokhoz ugyanúgy kell, és itt még egy csirke bármiről beszél, hát egy csirke trágya is, hát egy remény.

0: hogy hát át kell gondolni, igen, át kell gondolni, és aztán ennek a gondolatnak a vége vagy pozitív előjelű lesz, vagy semmi nem történik, hát vagy negatív, hogy továbbra is ugye feléljük a világunk, saját világunkat. Itt mint egy fel, jaj, de csúnya szót fog mondani, hogy felzabáljuk magunkat, hogy így fejezem ki magam, elkorcsosítjuk magunkat. Érzelmileg, testileg, gondolkozás mellé lehet, nem minden.
1: Sajnos nem éppen a legpozitívabb képpel zárjuk az interjút, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk is.
0: Én is köszönöm szépen. Én nem hiszem, hogy ez nem pozitív. Hogyha gondolatokat indukálunk az emberekbe, hogyha valamire felhívjuk a figyelmet, hogyha valami, sőt, ugye nem kell egyetérteni se. Hát pont erről szólna ez a dolog, hogy beszélgessünk egymással. Én így látom, te másképp látod, ön meg egy harmadik szemszögből világítja meg. Hát erről beszélnénk, hogy ez így volna jó. Hát a pozitív negatívról is kell. Hát beszéltünk azért pozitívról is, hát lehet, hogy pont a végére negatív lesz, de most én ezt azért mondanám, hogy legyen pozitív a vége, hogy gondolatébresztő legyen. Igen. Itt akármilyen nyári meleg van, hogyha itt valaki ezt a beszélgetést majd meghallgatja, az, hogy kapjon valamit. Mert kapjon, ha más, nem egy impulzust.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Startrádió.
1: És még több. És még több.
2: Csabai Napló. A Startrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Ötödik alkalommal vált a művészeti munka és a szlovák nyelvgyakorlás helyszínévé a Nagybánhegyesi Alkotótábor. A rendezvény létszáma idén elérte a 16 főt, ami a helyi infrastruktúra határait jelenti a szervezők számára. A község lakói nap mint nap hazai finomságokkal látták vendégül az érkező művészeket. A meghívott alkotók között idén először vett részt a békéscsabai Dutko Anikó, aki előélete révén könnyen bekapcsolódott a nyelvi és közösségi programokba. A részletekről ő, valamint a szervező Pepó János meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Nyilván nem hivatásszerűen ezzel foglalkozol, te sem, tehát ezt tudhatjuk, hogy te hobbi szinten nagyon szeretsz ezzel foglalkozni.
5: Igen, igen.
4: Igen? Mit mondtam, amit nem kellett volna?
6: Hobbi szinten.
4: Bocsánat. Nálunk ez van, mindig ezt mondják mindenre, ami nem hivatás.
6: Tudom. Annál sokkal több.
4: Én tudom.
6: Nem mond.
4: Jó,
6: azért, mert én amikor először beszéltünk, jó, mindegy, nem, most is, valamikor volt ez, ahogy beszélgettünk, hogy te jársz Máté Sándorhoz. Én azt mondtam, hogy az ország négy legjobb paszteleséhez jár, abból az egyikhez jársz. Ugye nem illik eldönteni, hogy ki a legjobb, azért nem, mert ez szimpátia kérdése. Érted? Tehát ezt így én soha nem is akartam, mert szerintem hozzá megjár a másik kettő, és a harmadikkal meg olyan barátságban vagyok, hogy én, hogy már van tőle 20 test, mert Pósa Edétől van legalább 20 képen. De én nem döntöm el, a Máté Sándorral csak messziről ismerjük egymást, de tudom, hogy az ország egyik legjobb pasztatása. És én nekem ez elég volt. Csak mondjuk szegényként nagyon meglepődött, mikor mondtam, hogy viszont üvegünk, nincs a táborban üveg, ezért neked akrillal kell itt festeni. De olyan szinten hozta, hogy le a kalappal előtted. Tehát álmomban nem gondoltam, hogy te ezen a szinten vagy most úgy, hogy gyakorlatilag kezdőnek érzed magad.
4: Akkor igen, akkor ez egy jobb kifejezés, mint a hobbit, akkor kezdőként talán.
5: Igen.
4: Ez így akkor abszolút reálisabb. Még az se nagyon.
6: Figyeljetek ide. Ha valaki tehetséges abban, amit csinál, az teljesen mindegy, hogy kezdő, vagy amatőr, vagy valami, mert amit csinál, az a lényeg. Tehát ő nagyszerű munkákat csinál. Én az első, de a többi mind jó lett.
4: Nem, én
6: alapvetően... De ez az a három, most mondtam neki, csak ő ezt még nem akarja belátni.
4: De arra akarok alapvetően kiukadni, gondolom azért te úgy érezhetted magad, hogy belecsöppensz egy ilyen világba, egy összeszokott társaságba, és azért ott neked önmagadban gondolom nagyon sok mindent helyre kellett azért tenni ott az első néhány napon. Hogyan érezted magad a tábor elején? Ami elmondható?
5: Hát minden elmondható szerintem. Igazából igen, alapvetően első körben szerintem az volt a legfontosabb, hogy így megtaláljam a helyemet, be tudjak illeszkedni, hiszen rajtam kívül 15 másik művész volt ott, mindegyik más szemlélettel, mindegyik más háttérrel, mindegyik kölyük egy picit más, viszont tényleg nagyon nyitottak voltak, nagyon segítőkészek voltak, és alapvetően én is úgy működöm, és itt ez nagyon jó volt az első példa, hogy itt az első nap nekiálltunk, nem kellett aklimatizálódni, mert hogy tényleg az történt, hogy szombaton még este ott beszélgettünk hajnal 2-kor, és reggel 6-kor felkeltünk, és szerintem nem volt fél óra is, mert ott voltunk a műteremben, és én is ott voltam, mert ugye azt éreztem, hogy akkor, hogy kell vágyom rá, hogy valamit csináljak, és ami nagyon különösen jó volt, és kellett az első kép ahhoz, hogy oldódjak, meg a többieknek is, hogy megismerjenek, mert már az első nap, vasárnap, pedig még szinte alig ott sem voltunk, már mindegyik kölyük jött, és én is mertem tőlük kérdezni. Tehát, hogy ott már ki tudott alakulni közöttünk egy ilyen, tényleg egy ilyen közös
4: bajtársiasság,
5: hogyha lehet ilyet mondani, bár mondjuk tényleg olyan művészek voltak ott, akik egyetemen tanítanak, tehát, hogy így igen, vagy akár ugye a Szlovák Művészeti Intézet tagjai, szóval nem őket. Ha alapvetően azt gondolom, hogy jár az ember egy kurzusra, vagy egy iskolai tanfolyamra, azt nem tudja ez szerintem így helyettesíteni, mert itt egy teljesen más közegben tudtunk, meg tudtak nekem is olyat adni, amit szerintem egy órán, vagy egy más kapcsolati viszonyban, egy tanár-diák viszonyban mondjuk lehet, hogy nem, és másképp is tudtak rám hatni. És ez volt a legjobb, mert én láttam őket, ahogy ők néznek a képre, ahogy ők kezdik el megfogalmazni azt, amit szeretnének, és ahogy ők nyúlnak az anyaghoz. Valóban a nehézség nálam az volt, hogy akrillal nagyon keveset dolgozom mostanában, meg aztán végképp, tehát én konkrétan másfél éve nem nagyon ragadtam akrilfestéket így a kezembe. Tehát maga a használata az akrilnak az egy kihívás volt elsőre, de meg teljesen más kép lehet vele megalkotni azt, amit én oda gondolok arra a vászonra. És az, hogy ebbe egy kicsit bele kellett még ráadásul rázódjak, mellé megtaláljam azt a témát, ami hozzám a legközelebb áll, és még eközben ugye jöttek azok az inspirációk és azok a kis momentumok, amik úgy még hatottak így az ott létemre, tehát hogy így én azt gondolom, hogy a végére, így azért én egyébként pasztelképeket is igen készítettem a táborban, bár mondjuk azok így csak a gyakorlás, vagy így a saját kikapcsolódásom levezetése érdekében történt, meg azért, mert ott úgy annyira kikívánkozott belőlem, hogy akkor legyen egy kis pasztel is, de örülök az anyagnak is, hogy nehezebb volt egy kicsit most nekem a feladatom, mert hogy most így beleszerelmesedtem egy picit, így most azt érzem, hogy most mégiscsak szeretem az akrilt.
4: Meg jó mesterek között voltál.
5: Meg nagyon jó mesterek között voltam, hát ez hihetetlen, tehát igazából ők azzal is tanítanak, ha csak ott van.
4: Mert lehet, hogyha itthon ismételten a konyhaasztal mellett hozzányúlsz, akkor nem maradsz meg az akril
5: nem
4: mellett.
5: Nem feltétlenül, igen. Tehát, hogy ott látni azt, amit ők tudnak abból alkotni, meg az a hatás tényleg, tehát, hogy éppen csak elég, hogy a másik ott ül melletted, és így rám néz, és így csak annyit mondott, hogy lazábban. És igen, valóban lehet, hogy lazábban, vagy könnyebben, vagy fogjam így, és nem, tehát, hogy mindegyik segítő szándékú hozzáállás volt, és ez külön tetszett benne. Hogy ez a csapat, ez szerintem a non plus ultra, mert hogy olyan támogató közösség, és annyira jól tud össze, az együttműködés ebben a csapatban, ez tényleg egy ilyen extra volt.
6: És még hogyha beleveszed, hogy a legfiatalabb és a legidősebb között 50 év különbség van, és ugyanúgy beszélnek egymással, ugyanúgy oda megy egyik a másikához, és a 25 éves figyeli, hogy hogy dolgozik a 75 éves, és visszafelé is igaz, hogy oda megy a 75 éves, és Vinóna többek között ezt megemlítette még a újságíróknak is, meg a tévéseknek is, hogy mennyire milyen sokat számít, mikor oda megy egy tapasztalt művész, és két mondattal olyat tud vele csinálni, amire magattól lehet, hogy 10 év alatt jössz fel. Tehát az alkotótáboroknak azt gondolom, ez egy rendkívül jó tulajdonság. És teljesen függetlenül attól, hogy ki milyen szinten áll. Mert én tapasztalatból szintén tudom, hogy egymással is ugyanígy megcsinálják. Tehát egymással is, hogy én jól látom, így kezdődik, ugye, hát azért ott más a szöveghasználat, de jól látom, hogy az, és akkor tényleg, vagy nem, mert, de a lényeg az, hogy egymással is segítő szándékkal beszélnek.
5: Abszolút, és ezt talán is tudom támasztani. Illetve még, ami nekem külön tetszett, hogy én abból is tanultam, amikor ők egymás közt beszélgettek, és sokszor volt olyan, amikor lehet, hogy épp a vásznat néztem, de mögöttem olyan beszélgetés zajlott, hogy lehet, hogy arra jobban koncentráltam, de hogy így abból is nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni.
6: Ez egy igen. Érdekes dolog, hogy Anikó mondta, hogy ő jár a pasztelkurzusra, és én tudom, hogy ez azt jelenti, hogy ő jó paszteles. Csak ugye mi bevállaltunk a pályázatokban, amikor pénzre pályázunk olyan dolgokat, aminél rendkívül fontos az, hogy min van az a festmény. Uh-huh. Mert hogy hurcoljuk a kiállítást az országban, és a szerencsékben most már külföldre is, és a pasztelről pedig tudni kell, hogy üveget kell előrevenni. Na most ezt nem vállaljuk be. Mert így is probléma van egy autóba bepakolni, egy 80x80-as képet, meg egy 40x60-as képet, mert egymásba csúsznak. Tehát egyszerűen logisztikai oka van annak, hogy a pasztát nem szeretnénk. Mert azt viszont meg megint nem szeretnénk, hogy csinál valamit, amit meg nem viszünk kiállítani.
4: Vagy esetleg megsérül, vagy bármi, igen.
6: Hogy ott készült, az most művésztől függetlenül menjen, lássák. De ha azért nem tudjuk elvinni, mert mondjuk az üveg, tehát logisztikai problémák miatt, az kellemetlen.
4: Igen.
6: És ezért van az, hogy én megkértem őt, mert én akrilodat láttam. Tehát ugye ez a lényeg, én akrilképedet láttam, nem pasztját. Mert azt akkor kiszúrtam volna, tehát azért annyira értek hozzá. Akrilképedet, és ott láttam, tehát azért kértem, hogy akril, de én azt gondolom, hogy zseniálisat csinált. Nagyon, nagyon, és mindenkinek tetszett. Tehát most az első képtől eltekintve, de mondom, ez az a szituáció, amikor az ember keresi önmagát. Nem tudja, mit kezdjen magával. Én szerintem ez egy ilyen szituáció. Lehet, hogy te ezt másképp élted meg, de én ezt kívülről így láttam.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti esemény.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület szombaton ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Remonda tanyán rendezett családi nappal. Az Egyesület 2001-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak lovasoktatására és a szakemberek által vezetett állatasszisztált foglalkozásokra. A 2008 óta jelenlegi bázisán működő szervezet a rendszeres edzések és táborok mellett kihelyezett iskolai testnevelés óráknak is otthont ad. Az ünnepség megnyitóján köszöntötte a megjelenteket Mucsi András, Békés vármegye önkormányzatának képviselője is.
4: És azt gondolom, hogy amikor Erzsikének az életét megnézzük, meg a férjének az életét megnézzük, akkor ők egy tipikus olyan házaspár, hogy egyrészt a csabai sárterük van, az a csabai jó értelemben konokság, szolgalmasság, illetve az önmagamnak a szép osztása másoknak. Számomra ez a gyerei házasság. Illetve Edith és az ő csapata, a Hátoróba Egyesület, az is ugye ez a kategória. Az, amikor megtanulok kicsi lenni, megtanulok levenni a völgybe, megfogom az embereket a karját, és felveszem magammal a hegyet. Na ez a Remonda. Az, amikor lovakon keresztül, a ló szeretetén keresztül, megtalálom a nyelvet olyanokkal, akik talán nem is kommunikálnak a külvilággal, mert hogy úgy születnek. És a lovon keresztül bevonom a közösséget. Ezt jelenti civilnek lenni. Most gondolják el, hogy amikor én fiatal sürdők voltam, kezdtem a politikát, az már most lassan 400-at a Békésen 110 civil szervezet volt. Most nincs 20, aki rendesen működ. Szétesek a társadalom a szemüklátára. Covid ezt felgyorsított. Egyszerűen nem hajlandó kimozdulni az emberek, és aranyadén egy olyan civil szervezet, ami meg tudja szólítani az emberek. A közösséget tud alkotni. Nincs nem az ember. Előveszi a telefon, YouTube-on megnézem. Hát nem megyek én oda. Úgy is felveszem. Megnézem otthon, akkor felveszem. Tehát ezt kell legyőzni, és ez a küldetésünk nekünk, a vármegyei önkormányzatán is, azért támogatunk civil szervezeteket, hogy az embereket kiutózzunk a hotelből, mert először csak a hotelben van aztán, hogy oda beszél. Mert az összefügg, ahogy izolálódnak az emberek. És köszönjük azoknak az embereknek a munkáját, még egyszer Erzsike és a férje, Edith és a férje, vagy Tisza Jadrás kollega, ugye a szlovák önkormányzatnak is az elnöke, akik megragadnak embereket, és felvisznek a hegyre, és a közösséget tudják is. Köszönöm, hogy meghallgatok.
5: Nagyon szépen köszönjük ezeket a felemelő szavakat, és azt gondolom, hogy nagyon érdemes elgondolkodni ezeken, és én is úgy gondolom, hogy igen, felviszünk az embereket a hegyre, és próbálunk együttes erővel nagyot alkotni, hiszen ez a mai nap is pont ezért van. Nagyon szépen köszönöm képviselő urak, és szeretném Erzsikének kérni, hogy mondja el a gondolatait.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi lehet eljöttetek. Még egyszer megköszönöm, hogy nagyon-nagyon jól esik. Nélkületek nyilván ezt nem jött volna létre, hiszen egy maga semmit sem érek. A férjem meg kell tenni, nagyon-nagyon sokat tettünk tényleg ezért a közösségért, magáért ezért a tanyáért, hiszen 2008-ban jöttünk ide, itt egy vasztenger volt, ahhoz képest egészen jól nézünk ki. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ennyire eljöttetek és támogattok bennünket, és szeretném megköszönni a képviselő uraknak ezeket a kedves szavakat, és kívánom azt, hogy mindenki érezze jól magát. És még egyszer mindig várunk benneteket, hiszen nélkületek nem vagyunk semmit. Köszönöm!
5: Köszönjük szépen, Erzsike! És akkor egy picit elvezünk tovább. Még három remek kollega, mondhatom talán így is, van itt a sorban, és szeretném a főző verseny, hogy elindítsa Tuska János, illetve néhány gondolatot szeretnék kérni tőle, hogy mondjon, mivel tudnád János a csapatokat biztatni, motiválni, és aztán jövök ide hozzátok is.
7: Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm a jubileumi főző versenyt és családi nap minden részvevőjét. A zsűri nevében köszöntöm a csapatokat, mindenkinek nagyon jó főzést kívánok. Az őri háromféle fő szempontból fogja értékelni az ételeket, meg az egész tevékenységet. Elsősorban a körülményeket, a csapat asztalt, legfőképpen utána az íz fogjuk pontozni, és a tálalás és a megjelenés fog majd megjelenni. Tiszteletem minden csapatnak, hogy ebben a melegben ki tudok jönni, és vállaltam ezt a főzést, hogy emelem a karakom előttük. Várjuk az ételeket majd. Úgy szeretnénk, hogyha lehetőleg 12-től készülnének az ételek, és legkésőbb egy órán itt helyeződnének be a tárolások. Ezeket kérnék szépen majd behozni a irodában, és ott fogjuk majd értékelni. A csapatok meg fogják kapni a sorszámokat, majd mindjárt ki fogjuk osztani, hogy ki van a sorszám. Én kívánok mindenkinek jó főzést, jó ízeket, szedje elő a vízelődőinkokat, és jó munkát kívánok!
5: Köszönjük szépen Zsuzsa jelenlását, és úgy gondolom, hogy lázálni és úgy sem kell bemutatni. Zsuzsi, te milyen jó tanácsokat mondanál a többi 10 csapatnak? Szeretettel köszönjük meg benneteket, és nagyon nagy öröm számomra, hogy nem csak régi arcokat látok, hanem nagyon-nagyon sok újat. Úgy látom, hogy azért fiatalokat is, bár még, azért úgy látom, a jelenlevő többség az idősebb korosztályból terülték össze, de remélem ez változni fog. Én különösenképpen nem akarom hosszú lére engedni a beszédemet, mert nem is vagyok olyan nagyon ilyen beszélőkés. Én azt szeretném mondani, hogy érezzétek nagyon jó magatokat, ne legyen ez egy olyan, hogy ez most kötelező, legyen egy örökre szóló emlék, egy örökre szóló barátság, úgyhogy életétek jó magatokat, ennyi a mondani való. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és szeretettel köszöntöm régi tagunkat, Fazekas Erikát. Erika, te mivel készültél erre a mai napra, illetve milyen jó tanácsokat mondanál el ennek a bő 10 csapatnak? Én is mindenkit, körülbelül a 10-en voltam én egyszerűen zsűrűzik, tehát ez sem esne, és nagyon látom, hogy mennyire kilőtte magát az elrendetén. Én csak annyit mondanak mindenkinek, hogy érezzék jól magukat, és legyen ez a délfőt is. Nagyon szépen köszönjük a három zsűrinek, a képviselőuraknak. Mindenki érezze nagyon jól magát a gyerekeknek légvágon, illetve hátul játszósarok, főzésre fel. Mindenkinek csodaszép napot kívánok!
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

Az élet ilyen is tud lenni még, de hogyha egy nap mégis véget ér, mondd így, c'est la vie.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békéscsabai Atlétikai Klub intenzív nyári időszakot zárhatott le, viszont a munka nem áll meg, készülnek az elkövetkezendő versenyekre a sportolók. A részletekről az egyesület ügyvezetőjével, Szabóné Csendes Ildikóval beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ma már hiába eszünk sok zöldséget, gyümölcsöt, a vitamin bevitelünk ennek ellenére támogatásra szorul. A témával kapcsolatban dr. Melczer Máriával, a Békés Vármegyei Gyógyszerészi Kamara elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. 5. alkalommal vált a művészeti munka és a szlovák nyelvgyakorlás helyszínévé a nagybánhegyesi alkotótábor. A rendezvény létszáma idén elérte a 16 főt, ami a helyi infrastruktúra határait jelenti a szervezők számára. A község lakói nap mint nap hazai finomságokkal látták vendégül az érkező művészeket. A meghívott alkotók között idén először vett részt a békéscsabai Dutko Anikó, aki előélete révén könnyen bekapcsolódott a nyelvi és közösségi programokba. A részletekről ő, valamint a szervező Pepó János meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület szombaton ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Remonda tanyán rendezett családi nappal. Az egyesület 2001-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak lovasoktatására és a szakemberek által vezetett állatasszisztált foglalkozásokra. A 2008 óta jelenlegi bázisán működő szervezet a rendszeres edzések és táborok mellett kihelyezett iskolai testnevelés óráknak is otthont ad. Az ünnepség megnyitóján köszöntötte a megjelenteket Mucsi András, Békés Vármegye önkormányzatának képviselője is. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

Start Rádió. Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Egyed Zoltán, díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervező lesz, aki 2020 óta a színpadi tervezőket, vagy más néven szcenográfusokat, színházépítészeket és technikusokat tömörítő világszervezet, az OISTAT magyarországi elnöke. A 2017-es színháztechnikai világkiállítás kiállítója volt Tajvanon, ahol a Békés Csabai Jókai Színház Karkitémia című darabjába Vámos Zoltánnal közösen tervezett technikai megoldását mutatta be. Beszélgetünk művészi pályáról, sikerekről, különleges tervezésekről, a színpadrendszerek, illetve a technika fejlődéséről, és azt is megtudhatják, hogyan kerül egymás mellé a barokk kulisszaszínpad a képregénnyel. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a színházművészet. Az elmúlt közel 500 évben jelentős fejlődés történt a színpadtechnikában. A 16. században kezdődő fejlesztések csúcspontja a mindent elrejtő barokk kulisszaszínpad, melyet 1628-ban alkalmaztak először. A jó díszlet lehetőséget teremt a magas színvonalú színészi játékra. A mai vendégem ennek a varázsvilágnak a tudója, aki 2013 óta rendszeres szereplője a színházi világnak, ma pedig oktatja is tudományát. Köszöntöm a stúdióban Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezőt, szenikust és látványtervezőt. Szia Zoli, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Mi a titka a jó díszletnek? Mitől lesz jó a díszlet?
2: Hát ez egy elég érdekes, egy meg összetett kérdés. Igazából így amit én tapasztaltam, hogy nincsenek szabványok, nyilván vannak szabályok, amikre az ember nyilván figyel, de minden díszlet egy teljesen új nulláról való kezdés. Mert annyira sokrétű szempontrendszernek kell megfeleljen, hogy emiatt nyilván fontos az, hogy ahogy mondtad, ugye a színészi játékot erősítse, ne legyen az, hogy elnyomja, vagy annyira kirívó, hogy a néző csak...
1: Kell működnie.
2: Tehát, hogy igen, és egyébként rossz szó maga ez a díszlet is, mert ez annyira így dekoráció, tehát olyan, mint egy karácsonyfa dísz a fejünkben, pedig ez nem díszlet, hanem igazából én mindig úgy gondolkodok, mint hogy tér, tehát hogy teret hozunk létre, amiben emberek vannak, mozognak, nem csak a színész, hanem a néző is ott van, a kettő együtt, és ezek hatnak egymásra, érzelmeket, benyomásokat adnak nekünk, az, hogy mi hogy vagyunk ebben a térben elhelyezve, kihez képest, milyen pozíció. Tehát rengetegféle szempont van, hogy ami egy díszletet, vagy egy játékteret azzá olyanná tesz, amilyen.
1: Akár azt is mondhatjuk, hogy egy darabnak két rendezője van, az egyik rendező a színészeket instruálja, és a másik rendező pedig a teret évi be, a teret rendezi be úgy, hogy az tökéletes harmóniában legyen a színdarabbal, a színészekkel, és hogy a lehető legmagasabb színvonalú színészi játék megvalósulhasson.
2: Igen, de olyan is van, amikor ez az ember egy és ugyanaz. Tehát például Bob Wilson, ő ugye gyönyörű tereket hozott létre, és ő maga rendezte. Tehát, hogy igen, tehát ez oda-vissza így működik, de valóban ez rendezőtől függ. Van, aki jobban átlátja a díszletnek, a játéktérnek a rendszerét, van, aki kevésbé, és akkor neki jobban fogni kell a kezét, vagy jobban segíteni kell az ő munkáját. De azért a rendező az, aki minden esetben az egészet, mint egy komplex egészet át kell fogja, és a végén a végső felelősség az mindig az övé, de azért van ez a partnerség jó esetben.
1: Egy színdarab díszletének vagy látványtervének az elkészítésére a rendező szokott felkérni, vagy pedig esetleg a színigazgató? Tehát milyen szabályok vannak ebben? Vannak-e egyáltalán szabályok?
2: Hát igen, általában igen, vannak rendezők, akik szívesen dolgoznak velem, és akkor ők legközelebb is felkérnek, de olyan is volt már, hogy igen, hogy a színházigazgató kért meg, és mutatott be egy rendezőnek, tehát többféle útja van ennek.
1: Tehát
2: igen.
1: Nincsen egy gyakorlatilag egy merev formája,
2: nincs.
1: Formarendszere.
2: Ami fontos, hogy ugye megismerkedni emberekkel, kapcsolatokat létesíteni, ápolni, ami által szakmailag is az ember előre tud haladni.
1: Mi a különbség a színpad működtetésében, illetve a színpad berendezésében mondjuk egy színház és mondjuk egy zenei koncert között? Mivel hogy te szcenikus is vagy, tehát amikor ezt a tudományt tanultad, és ugye ezt oktatod is, ott kifejezetten a színházra készítik fel a hallgatókat, vagy pedig a színházra és a zenei világ kiszolgálására is.
2: Ahol én tanítok, ugye ott színpad és rendezvénytechnikusként fut az oktatás, tehát valóban úgy van, ahogy mondod, hogy nem csak színházra készítenek föl, hanem koncertre, rendezvényszervezésre is, de én azt gondolom, ugye a szakmai indítatásomból kifolyólag, hogy azért én színház technikát tanítok, tehát hogy az a természetesen nyilván, hogy más egy koncert, más egy színházi előadás, de nekem, mivel a színházom a szívemnek a csücske, és azt gondolom, hogy egy színház, nem azt mondom, hogy technikailag nagyobb kihívást jelent, mint egy koncert, mert ez nem minden esetben igaz, tudjuk, milyen óriási koncertek vannak, meg fesztiválok, de hogy emberileg, szellemileg a legembert próbálóbb, mert hogy ugye itt színészek vannak, rendezői koncepciók, sokszor egymásnak ellentmondó követelmények, tehát hogy ez az asztal például legyen könnyű, de lehessen ráállni és táncolni rajta, tehát ez már egy ilyen ellentmondás, és ezekre mindig tudni kell válaszolni. Nyilván egy koncertnél is vannak olyan esetek, hogy vannak ilyen kivívó helyzetek, de azért a klasszikus értelemben vett színház az mindig valahol egy másfajta kihívást jelent.
1: Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a színészekkel és a rendezővel együtt éled meg a darabot, hiszen rendkívül bele kell feltételezhetően élni magad ahhoz, hogy egyfelől ugye az igényeknek is megfeleljen az általad elkészített díszlet és látványterv, ugyanakkor viszont neked is ugye nagyon magas szinten kell ismerni a színdarabot ahhoz, hogy egyrészt inspirálódhass, és tényleg a lehető legjobb, legalkalmasabb díszletet elkészíthest hozzá.
2: Igen, igen. Én mindig, és főleg a jelmeznél ez igaz, hogy szeretem így megkérdezni a színészt, hogy érzi magát a jelmezben. Mert ha ő nem érzi jól magát a jelmezben, amit gondoltam neki, akkor az a játékát, hát nem mondom, hogy lerontja, de érzelmileg van egy akadályozó, és ez igaz a díszletre is, szerintem, hogy egy olyan teret hozzak létre, amiben, hát rosszul, de jól érzik magukat a színészek, tehát, vagy azok, akik ott dolgoznak benne, tehát, hogy de nem az, hogy jól érzik magukat, hanem, hogy tudjanak azonosulni, vagy elmélyülni az adott darabnak, vagy annak az előadásnak a hangulatában, és segítse azt, hogy ha ez egy lakás, vagy egy tér, akkor a színész is bejön, és érezze, amit szeretnék a nézőnek is nyújtani. És ez érdekes, van erről egy érdekes történetem, amikor volt olyan, ez a Kiskakasnál volt, hogy az egyik ruhával nem tudtam mit kezdeni. Tehát nem tudtam, hogy mi legyen a jelmez. És akkor beültem egy próbára, és megnéztem a előadást, és láttam, ahogy a színésznő viseli magát a próbán, és az ő karakteréből megihletődtem. Tehát, és onnantól hazament, lerajzoltam, és kész volt.
1: Nagyon érdekes. Igen. És akkor itt tegyük hozzá a kedves hallgatók kedvéért, hogy a Kiskakas Gyémánt félkrajcárja volt az első önálló díszlettervezésed, és az első jelmeztervezésed is 2013-ban, itt Békéscsabán, a Békéscsabai Jókai Színházban.
2: Így van.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a színrajzoktól a látványtervezésig, valamint a képzőművészettől a színpad technikáig.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Hogy kerültél erre a pályára? Gyerekkorodban volt elképzelésed, hogy esetleg valamilyen formában a színház irányába fogsz orientálódni, vagy volt valamiféle szülői vagy családi indítatás?
2: Én nagyon szerettem rajzolni, mindig is szerettem magát a kézi rajzolást, és igazából, meg az, hogy világokat így létrehozni, tehát hogy ez mindig is úgy inspirált, érdekelt, és akkor a gimnáziumban volt nekem egy nagyon-nagyon kedves rajztanárnőm, a Koroncai Andrának hívják, és amikor ugye az ember ott van a pályaválasztás előtt, ugye én is odaértem, és hát gondolkoztam ezen a művészeti pályán, és mivel, hogy megvan ez a rajzolásnak ez a szeretete, én először azt gondoltam, hogy formatervezőnek kéne menjek az Iparművészeti Egyetemre, de ahogy ő látta a rajzaimat, mert akkoriban jártam egy ilyen festőkörbe, az MS Mester, ez Budapesten van egy festőkör, és ott sokat szénnel rajzoltam, és ahogy ez a tanárnőm látta ezeket a rajzaimat, azt mondta, hogy az én rajzaim alapján inkább képzős vagyok, mint iparos. Tehát, hogy ezt most nem tudnám elmondani, hogy pontosan, illetve nagyjából érzem, hogy ez mit...
1: A képzőművészet irányába gondolt irányítani téged, mint az iparművészet irányába.
2: Igen, pontosan. És végül is így és igen, és akkor ott volt ez a képzőművészeti egyetem, és maga ez a látványtervező szak, ami nekem nagyon megtetszett pont emiatt, hogy ugye ilyen kis világokat hozunk létre, és ez inspiráló volt nekem.
1: A színművészeti egyetemre is jártál, ha jól tudom, akkor ott végezted el a szcenikus képzést.
2: Igen.
1: Ez előtte volt, vagy esetleg közben?
2: Közben volt. Tehát volt az egyetemen egy halasztásom, és abban az időszakban kezdtem el, aztán folytattam az egyetemet, és akkor végül is már úgy fejeztem be ezt a színművészetén, ezt a műszaki vezetőképző, vagy szcenikus képzőt, hogy már akkor itt dolgoztam Csabán, és akkor, akkor munka mellett fejeztem be, és az izgi volt, mert ugye följárkálni Pestre mindig hétfőnként, de jó volt, örülök, hogy megcsináltam, mert szeretem úgy több oldalról látni ugyanazt a problémát, és így ez megvan így a színház kapcsán.
1: Ma már gyakorlatilag ugyanilyen képzésen, vagy hasonló képzésen tanítod a fiatalokat.
2: Igen, meg is szimpatechnikusok, igen, ők is, nekik tanítok, ugye, és tanítottam eddig ábrázolástechnikát itt Békés Csabán.
1: Ez egy műszaki rajz gyakorlatilag, ugye? Tehát a színpad kiszolgáló, csak hogy hát igen, a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, persze, meg hogy maga a szcenika is, a színház.
2: A szcenikus, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy a szcenikus az, aki olyan, mint a dramaturg, csak nem az irodalommal foglalkozik, hanem fizikával. Tehát, hogy van egy művész jelk, egy látvány, azt hogyan lehet lefordítani fizikai, technikai nyelvezetre. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy gyönyörű felhő, belibeg és napsütés és fény áradat jön mögülle a kép, akkor az hogy lehet technikailag megoldani?
1: Jól sejtem, hogy egyébként nem csak a díszlet és egyes látványelemek tartoznak bele, hanem mondjuk a függöny mozgatás is.
2: Persze, hát minden, ami a színpad.
1: Minden, ami

0: milyen különlegességeket említenél a fejlesztésekben?
1: Igazából nagyon érdekes, hogy amiket ma klasszikus Magyarországon kőszínháznak nevezünk, azokat ugye igazából a Helmer és Fellner tervezte, illetve hát ahhoz hasonló, tehát ez a tipikus proszénium színpados színház, és hogy igazából ez a formáció, ez megmaradt. Nyilván jön egy csomó minden hozzá, stúdiószínpadok, szabadtéri színpadok, de hogy azért ez mégis úgy mind a mai napig, tehát ez az egy nézetűség, amikor a néző ül egy nézőtéren, és a színpadra, mint egy ilyen kis képernyőre tekint rá, és ott ilyen reliefszerűen mozognak a színészek. Ez érdekes. És ugye trégerek vannak, tehát ezek a díszlethúzók a színpad mélységében, meg oldalsó lábak. Ez valahogy megmaradt. Nyilván ez egészült ki, meg süllyedők vannak, stb.
0: Tehát ilyen hidraulikus süllyesztő szerkezetek.
1: Igen.
0: Hát de a technika ez például, az ugyan fejlődött, de az alapfelállás az
1: megmaradt. Tehát ez a struktúra, igazából ez a Wagneri struktúra már, illetve hát nem van, mert előtte is már ezt használták, de ugye ő tette ezt egy ilyen rendszerbe, és ez nagyon érdekes, hogy mind a mai napig megvan. Például az operaháznak volt ez az Asfalea rendszere, ami ugye az 1800-as évek végén épült, és nagyon jól kiszolgálta, azt hiszem 80-as években lett ez lebontva, és már akkoriban egy hidraulikus rendszer működött az operában. Tehát, hogy annyira hihetetlen, fantasztikus.
0: Igen.
1: Nyilván bejöttek például most a LED panelek, ezt most egyre inkább kezdik használni színházban is. Ez nyilván elég kétélű fegyver. Azért mondom, hogy kétélű, mert a színház az nyilván a jelen létről szól, a fizikai jelen valóságról, és amint valami virtuálisan van jelen, az már a színészeknek is, meg a nézőnek is egy másfajta szellemi állapotot jelent, vagy hogy is mondjam. Tehát más az, amikor a színész bejön a színpadra, és ott van a kasírozott sziklafal kifaragva, stb.
0: Ami fogható,
1: ami megfogható,
0: érezhető.
1: Meg más az, amikor van egy kétdimenziós felület, amin kis LED csipek adják azt a képet, amit én nem is érzékelek, mert olyan közel vagyok, hanem csak a néző. Tehát, hogy ez,
0: tehát a nézőtér, a láthatóság az a nézőtéren valósul meg.
1: Igen.
0: Maga a színész pedig úgy érezheti, mint hogy a légüres térben
1: mozogna. Igen. Ezt most azért mondom, mert például volt az Egri csillagok, amit itt Csabán csináltunk a Katkó Ferenccel, és ezt ott figyeltem meg.
0: LED falakat használtak?
1: Ott LED falak voltak, és egyébként nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanúgy használtuk, mint a kulissza színpadot. Tehát, hogy ezek nem voltak mozgatva, hanem mivel, hogy ugye LED panel, azt nem kell mozgast, hiszen tudod váltani azt, hogy mit jelenítsél meg a LED
0: tehát
1: paneleken.
0: A képi struktúrák
1: változtak. Igen, a képi struktúrák változtak, de az elrendezés, hogy ott két oldalt voltak hát egy vagy két méter széles és négy méter magas panelek, két oldalt, három sorban, és...
0: Mint a klasszikus
1: kulisszaszínpad esetén. Vagy hát ott nyilván több is előfordul, és hátul meg volt egy, szintén egy LED panel, de az egy nagyobb, az egy háttérként szolgált, ugyanúgy, mint egy, most elképzelsz egy barokk színpadot, akkor ugyanez van. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezek a formák, ezekhez valahogy mégis ragaszkodunk, vagy hogy mennyire működnek.
0: Ehhez illesztitek a modern technikát.
1: És hogy igen, és hogy gyakorlatilag...
0: Nagyon érdekes.
1: Hogy igazából nem is, tehát mondhatnánk, hogy nem változott a struktúrája, csak a szövete, tehát hogy nem textilre festett kép volt ott, hanem LED panelek által létrehozott kép.
0: Most, hogy említetted a szövetet, ha jól tudom, akkor volt olyan előadás, ahol szövetre vetítettetek. Tehát amit elkészítettél, látványtervet, az szövetekre lett rávetítve.
1: Tüllök, ilyen is van. Ugye a LED-nek az előnye a tüllre vetítéshez képest, hogy nyilván sokkal fényerősebb, mivel ez egy fénykibocsátó felület. Amikor valamire vetítesz, akkor azt maga a projektornak a miensége, az árnyékok keletkeznek, akkor azokat valahogy kiküszöbölni. Tehát ez sokkal nehezebb. Világítás szempontjából nagyon megnehezíti a

0: vetítés, hogy úgy világítsál, hogy azt a projekciót, vagy a vetítést azt ne öld meg vele. Tehát ilyen szempontból jobb a LED. Nyilván nem lehet ez mindig eljátszani, meg nem is kell. Németországban volt Zittauban a Szépség és a Szörny. Na ott volt az, hogy azt csináltam, ott csak tüllőkre vetített felületek adták a díszletet.
1: És megint valami nagyon minimális díszlet.
0: Bútorok voltak, bútorok, amikre leültek, amit asztal, szék, stb. És ott ugye nem csak fix képek voltak, tehát nem csak állóképek, hanem mozgó, tehát mozgattam a teret, hogy például most ez jut eszembe, hogy amikor megy a szépségnek az apja a szörnynek a kastélyához, és akkor egyszer csak ott azt láttuk, hogy van mögötte egy ajtó, a háttérre vetítve, ami egyszer csak kinyílik. És ahogy a színész ment hátrafelé, a tér megjött előre. Tehát mintha mozognánk a térben. Tehát ilyenek voltak, igen.
1: Egész elképesztő vizuális effekteket lehet kelteni.
0: Igen, igen, igen, meg illúziót. És, de ott is érdekes, hogy ott is ez volt, mint ez a kulisszaszínpados elrendezés, hogy két oldalt lábak, és hátul meg egy háttér.
2: Mivel képviseltette magát Magyarország a Látványtervezők világkonferenciáján, a prágai Quadriennálén? Hogyan lett egyet Zoltán a színpadi tervezőket, színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet, az OISTAT tagja? Hamarosan megtudhatják a díszlet és jelmeztervezővel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió. Ezek gyakorlatilag sokkal könnyebben használhatóak a jövőben a hagyományos díszlethez viszonyítva.
2: De igen, de mondom, azért ez nem megvált. Tehát, hogy ezzel nem lehet mindent kiváltani. Meg nyilván nem mindennek áll ez jól, meg nem lehet ezt mindenre ellőni, mert akkor tényleg menjünk inkább moziba.
1: Illetve akkor meg kell találni ugye azt az érzékeny egyensúlyt,
2: igen,
1: hogy legyen fizikális, igen, díszlet, igen, és akkor a modern technikát is alkalmazzuk.
2: Pontosan. Hozzá. Igen, és akkor még ott van ugye a virtuális valóság, amiről ugye nem beszéltünk, tehát ez is nagyon fejlődik, és jön befelé vagy hát már itt van az előadóművészeteknek a világában. Most voltam Prágában, az idén volt a Prágai Quadriennálé. Ez egy 4 évente megrendezett esemény, ami a világ látványtervezőinek a gyűjtőhelye. Nagyon érdekes, több mint 50 ország ilyenkor elhozza a maga installációit, tehát azoknak az országoknak a díszlettervezői, a krémje úgymond, vagy hogy mondjam, hoz egy alkotást, egy installációt, ami által bemutatja az ő munkáikat. És ezeknek is mindig van a PQ-nak egy tematikája, vagyis egy motto. Az idei motto az volt, hogy rare, vagyis hogy ritka. És ez azért volt ez a motto, mert ugye amikor a szervezők ezt létrehozták, akkor ugye még javában dúlt a
1: koronavírus,
2: COVID, igen, ami nagyon ritkává tette az emberi kapcsolatoknak tehát a találkozásokat, ugye kulturális intézmények be voltak zárva, minden be volt zárva, és akkor így fölértékelődött az, hogy személyesen tudunk kontaktusba lépni egymással, és így született ez a motto, és igazából nagyon sok mindent bele lehet tenni ebbe, hogy ritka. De ilyenkor az történik, hogy minden országhoz egy, tehát ugye Magyarországról is jött egy installáció, ez a Devics Botond nevű fiatal díszlettervező, tehetséges díszlettervezőnek a munkája, és nyert is egyébként díjat, ez nagyon nagy büszkeség, a Best Design kategóriában nyert, ez a legjobb design, vagy igen, ezt már nem lehet magyarra lefordítani ezt a szót, mindegy, a legjobb tervezés, de
1: igen, talán ez lenne a
2: design,
1: legjobbra.
2: Nem csak tervezés, igen, mindegy. Igen, Devics Botond, illetve a Tarnóczy Jakabbal közös, Jakab volt a rendező, ez a Winterreise Box, ez volt a neve, ugyanis az Örkény István Színházban volt egy előadás, a Winterreise, ugye, ami a Schubertnek ezt a dalciklusán dolgozza fel, és nagyon érdekes volt, hogy ez egy romantikus dalciklus, és az egész, az installáció az úgy kell elképzelni, egy box, egy fehér doboz belülről, egy 4x4 méteres alapterületű, meg 4 méter magas talán, de mindegy, egy szoba, amiben Borsi Balogh Máté volt ebben a performer, ő ugye opera énekes, és ő énekelte a dalciklust, de egy kék tréning felsőben, és maga a tér az annyira prózai volt, és olyan rideg, és ő ugye nagyon jól rímelt erre a témára, hogy bezártság, mert hogy nem volt utazás, hanem tehát hogy bent volt egy szobában az ének, a performer bezárva, ott volt egy hűtő, egy matrac, egy banános doboz, csupa ilyen profán, vagy ilyen hétköznapi tárgyak, és maga az installációnak a külső oldalán pedig monitorokon tudtad végighallgatni a számokat, tehát hogy énekelte az előadó.
1: Tehát ez egy nagyon formabontó felépítés.
2: Hát az volt a jó benne, hogy ugye ezt a romantikus dalt ezt egy ilyen formába teszi, és ettől van egy ilyen nagyon furcsa ellentmond, vagy egy ilyen, tehát feloldja ezt a fajta romantikáját idézőjelben azzal, hogy teljesen egy ilyen rideg fehér kockába van bezárva az ember, és
1: egy olyan környezetben, amilyenben nem vagyunk hozzászokva.
2: Igen, pontosan. És ugye az, hogy mindenki be volt most zárva, és erre így ez nagyon jól reagált.
1: 2017 óta tagja vagy az OISTAT-nak. ami a szcenográfusokat, a színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet. Egy kollégáddal, Vámos Zoltánnal együtt egy közös pályázatot adtatok be, amivel nagyon szép sikert értetek el, Tajvanba is eljutottatok ezáltal. Erről mesélnél a hallgatóknak.
2: Ez a Karkitémia című előadás volt itt Békés Csabán, amit a Tege Antal rendezett, és ebbe volt egy olyan technikai megoldás, hogy használtunk egy úgynevezett PDAC fóliát. Ez egy olyan, mint egy LCD kristályos, vagy egy LCD fólia. Ma már egyébként ez teljesen ismert, szerintem. Irodákba szokták ablakra felrakni, hogyha mondjuk egy privát tárgyalást szeretnél, akkor megnyomod a gombot, és akkor az ablak elopálosodik, amúgy meg, illetve nem, akkor igen, tehát hogyha elektromosságot kap, akkor azt hiszem átlátszó, ha meg nem, akkor nem átlátszó, hanem ilyen opálos. És nekünk ugye az volt a cél, hogy volt a darabban egy plexi kocka, egy nagyjából 2x2 méter, 2 méteres méretű kocka, ahol belül ült három ember, a kórus, és azt akartuk, hogy bizonyos időközönként ők megjelenjenek, aztán eltűnjenek el egy csettintésre, illetve vetíteni akartunk erre a felületre, és először olyan ötlet merült fel, hogy ugye ez a tipikus vetítő motoros fólia, amit az ember leenged, aztán föl, amit egy irodákban is szoktak, de hát ez nagyon lassú, tehát ez ott lefele föl, az szétveri a darabot, és akkor nekiültem így az internetnek, addig-addig mentem, hogy találtam ezt a megoldást, és akkoriban még ez nem volt annyira használva így. Én legalábbis nem láttam, hogy így színházban.
1: Igen,
2: tehát ilyen prezentációknál igen, már láttam ilyen videót, de hogy így színházba beillesztve egy ilyen darabnak a működésébe, nem, azóta már többször is láttam több helyen, és akkor így ezt a technikai megoldást adtuk be, akkor volt ez az Oystatnak egy projektje, a TIP, ez a Technical Invention Prize, beadtuk ezt a projektet, és beválogatták a, nem tudom, 13 közé, akiket megjelenítenek ott a Tajvanban a kiállításon, tehát dokumentálva ezek ki lettek nyomtatva, és akkor ott ezt meg lehetett nézni, magát, ez hogy működött, képeket küldtünk nekik, meg egy műszaki, vagy egy ilyen leírást az egészről, és akkor így mentünk ki Tajvanba az Olival 2017-ben.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel, aki beszámolt tajvani élményeiről, az Oystat Magyar Központjának munkájáról, illetve azt is elárulja, hogy milyen különleges darabokon dolgozik most.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Tapasztaltál Tajvanban, mennyire mások az emberek, mennyire más a kultúra?
2: Nagyon, bizonyos tekintetben igen, de másrészt meg azért ők mégis egy infrastruktúrában, egy nyugati civilizációhoz képest talán még fejlettebb. Igen. Tehát, hogy azért az az ország, ahol a legmagasabb az egyfőre jutó mérnökök száma, meg a chipgyártástól kezdve mindenféle elektronikai eszközben nagyon élen járnak, tehát nagyon fejlett az infrastruktúra.
1: De a hagyományokat az ázsiai ember nagyon őrzi.
2: Igen.
1: Hát ilyen szempontból bizonyára talán egy ilyen kulturális sok, és ha nem is annyira sok, de egy, szóval mindenképpen egy
2: gyönyörűség volt. Tehát egy álom, vagy egy varázsvilág. Tehát az, hogy az ember 12 órát utazik repülőn, és teljesen máshol kiköt a világnak, tehát hogy akkor észre, akkor tudatosul benned, hogy mekkora is ez a föld. Hogy 12 órája jövünk repülővel, és leszállunk, és teljesen máshol vagyunk. Most ez így banálisan hangzik, de igen. És nagyon jó volt. Tehát, hogy tényleg egy ilyen álom, mintha egy tényleg másik világba kerültem volna. Az emberek nagyon kedvesek voltak. Nem tudom, hogy ez annak szólt-e, hogy európaiak vagyunk, vagy, de szerintem egyébként is van.
1: Feltételezem, hogy egymás között
2: van, is. Valószínűleg. Tehát, hogy van egy ilyen belső fegyelmezettség, vagy egy ilyen. Tehát, hogy például csak egy ilyen apróság, hogy megjöttünk, és akkor mondjuk megyek egy mozgó lépcsőn, és azt vettem észre, hogy mindenki szépen jobb oldalt megáll, hogy aki nagyon siet, az balról előzhessen. És aztán most már ezt Pesten is láttam, hogy ez itt így működik nagyjából, de...
1: Kis fáziskésés,
2: de az előtt, amikor Pesten laktam, én ezt nem... Tehát akkor mindenki jobbra-balra dőlt a lépcsőn, és én is jobbra-balra dőlök, mert így szoktam meg. De aztán az ember beáll, vagy hogy a metróba, hogy megáll, és akkor ott szépen föl van festve, hogy tessék, ide kell állni, ha föl akarsz szállni, itt meg hadd szálljon le, aki le akar szállni, és akkor nincs az, hogy összeütköztök. Tehát, hogy ezek nagyon ki vannak építve, és azt éreztem, hogy ez nem egy ilyen rájuk erőltetett valami, hanem hogy érzik, hogy ez az ő országuk, és hogy ez mennyire fontos.
1: Egy belső igény
2: belső
1: alakul
2: igény,
1: ki bennük,
2: igen.
1: Aminek aztán a társadalomnak egy bizonyos rendezettsége lesz,
2: igen,
1: az eredmény.
2: Vagy még egy apróság, csak hogy amikor a repülőtértől elmentünk a hotelszobánkig, a gurulós bőröndömet nem kellett megemelnem. Mert mindenhol, ahol lépcső van, ott rampa is van. Tehát, hogy, és ezt még Berlinben se tapasztaltam, tehát, vagy Prágában, tehát, hogy ennyire végig van gondolva minden infrastruktúra, hogyha ott végigmész, akkor, vagy akár egy kerekesszékes.
1: Hát, ha annyi mérnökük van, ugyebár,
2: hát
1: értelemszerűen.
2: Igen. Az emberek is tényleg nagyon, nagyon odaadóak voltak. Például kerestem a szemüvegnek egy szemüvegtokot, nem vittem magammal a szemüvegtokot, és én szeretem, ha van nálam szemüvegtok. És hát bementem egy ilyen halálcsillag méretű plázába, és égen földön nem találtam szemüvegtokot. Aztán hazafele láttam, hol lehet venni egyébként a metró állomáson, de mindegy, ez már utólagos. És akkor megkérdeztem egy eladó nőt, hogy egy hölgyet, hogy hát hogy hol lehet ilyen szemüvegtokot kapni, és akkor azt látom, hogy a kis retikűjéből veszi ki a szemüvegtokját, kiveszi a szemüvegét, és odaadja nekem. És mondom, hogy hát ne, hát én venni szeretnék. Hát láttam rajta, hogy vérig sértődik, ha nem fogadom el.
1: Nagyon érdekes.
2: Nagyon, és még a kendőt is benne, megvan mind a mai napig, gyönyörű szép. Vagy volt egy olyan is, hogy a rendőr, vagy valami biztonságőr volt, nem is tudom, a reptéren. Mikor ilyen kis automatával ugye lehet venni jegyet a különböző közlekedési eszközökre, de hát elsőre ugye nem sikerült megérteni, hogy mit ír az a gépezet, és akkor látta a rendőr messziről, és odajött, ott termett egyszer csak a semmiből, és nyomogatta a gombot, még talán valami pénzt is bedobott helyettünk, hogy tessék itt a jegyed.
1: Tehát rendkívüli segítőkészség.
2: Aztán volt egy
1: az
2: ilyen, ez annyira szeretem, hogy egy ilyen palackot vittem magammal, egy ilyen ásványvizes palackot, kifogyott, és a metroállomásnak a flaszterára leesett, veszem föl, keresem a szememben, hogy hol a kuka, de már akkor láttam, hogy egy kis nénike ilyen sárga mellénybe ott van, és veszi el tőlem, és viszi a kukába, mert hogy neki az a dolga, nem tudom, tehát, hogy fantasztikus.
1: Mindenképpen példaként is tekinthetünk erre a fajta emberi
2: előzékenységre,
1: igen.
2: Figyelmesség.
1: Így van. Na most a Zoli Statra visszatérve, néhány éve te lettél a magyar központ elnöke. Ez milyen feladatokkal jár? Mit lehet tudni róla?
2: Elég sok adminisztratív feladat merül fel, főleg pályázatok kapcsán, hogyha sikerül egy-egy pályázatot megnyerni, van azzal tennivaló. 2021-ben például ott volt egy nagy kiállításunk a Margit-szigeten, a Margit-szigeti palackozóban. Ez nagyon jó volt, mert egyfajta ilyen debütálás volt, vagy nem is tudom, mert addig nem volt ilyen volumenű kiállításunk. És ennek azt a címet adtuk, az volt a címe, hogy nem nagy trúváj. És egyébként az Ávada Péternek volt ez az ötlete, ha jól emlékszem. A művészet és technológia, ez volt a tematika, és azt szerettük volna bemutatni, hogy az új technológiák, azok milyen hatással vannak az előd a művészetekre. Ezzel elég sok szervezési munka volt, meg utána a pályázati elszámolások, stb. Aztán ugye a nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása, tehát a nemzetközi eseményeken való részvétel, ez is egy nagyon fontos, de ezt már kevésbé feladatként élem meg idézőjelben, hanem ez egy öröm, tehát hogy én adminisztrációban nem vagyok egy zseni, viszont nemzetközi szinten nagyon szeretek találkozni emberekkel, megbeszélgetni szakmailag, emberileg bárhogy. Úgyhogy ezért is ez a Prága, amivel kezdtük, ugye ez is egy ilyen rendezvény volt. Ott is volt egyébként az magának az Oystatnak egy úgynevezett Oystat Hub, az angolul azt jelenti, hogy Oystat központ, és akkor ott rengeteg találkozó volt. Ez az Oystatnak az egyik fő
1: célkitűzése,
2: pontosan köszönöm, hogy szakemberek találkozzanak, mind a határterületek, tehát hogy a díszlettervező és a technikus találkozzon egymással, tegyék össze azt a szakmai tudást, ami van, illetve mindez nemzetközi szintéren is jön létre, és emiatt nagyon jó. Nem csak magánemberek, hanem szervezetek is tagjai az Oystat, a Magyar Oystatnak.
1: Hát ha valaki ebbe a vérkeringésbe szeretne bekapcsolódni, illetve ebbe az eszmecserébe, akkor bátran keressen meg benneteket.
2: Igen, igen. Volt most Pesten egy konferenciát márciusban, illetve decemberben is volt a Jurányiban, ami azt a nevet kapta, hogy most, mert mondd el, hogy most mivel dolgozol, most mi az, ami most szakmailag éppen terítéken van. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ki nem lenne kíváncsi arra, hogy a pályatársak mivel mit csinálnak,
1: hát hogy ne. Igen. Akkor én is felteszem a kérdést, hogy most mivel foglalkozol, kedves Zoli?
2: Most az egyik, ami idén szeptemberben lesz, a Gyilkosság meghirdetve című Agatha Christie regénynek a színpadi
1: adaptációja,
2: pontosan. Ez nagyon izgalmas, pont a téma miatt. Illetve a másik, amit most dolgozok, az pedig a Hunyadi Sándornak a Három sárkány című, ebből is film is készült egyébként, tehát ennek a színpadi adaptációját csinálom, ahol egyébként nagyon érdekes, hogy beszéltünk a barokk kulissza színpadról, hogy pont ez fog visszatérni megint. És azt gondoltam, hogy picit csavarjunk ezen a barokk kulissza színpadon, hogy maga a vizuális megjelenése ezeknek a helyszíneknek az olyan lesz, mint egy képregényben. Tehát, hogy viszonyulunk egy ilyen barokk kulissza rendszert, idéző tér elrendezéshez, ugyanakkor szeretnék adni egy ilyen kis fűszerezés neki, hogy picit frissítsük ezzel a...
1: Egy
2: ezzel
1: kis modernkori jelleget.
2: Hát igen, bár most már a képregény sem egy modern műfaj igazából, de valami olyan, amit azért a barokk színpadban nem szoktál.
1: Ami abban a korban nem volt jellemző.
2: Igen. És maga ugye a darab a 30-as évekbeli gentry világ, és kicsit olyan meseszerű az egész, ahogy viselkedik benne a főhős, és emiatt is szeretném ezt így picit megidézni.
1: Sok sikert kívánok hozzá. Zoli, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezővel, szcenikussal és látványtervezővel hallhattak egy interjút.
2: Köszönöm szépen.

0: Rádió. Sportrádió.
1: Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelmi rendszer korábbi áldozatainak megsegítésére. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter és Gyurkó Szilvia államtitkár bejelentette, hogy a szektor átvilágítását követően egy 1 milliárd forintos keretösszegből támogatják az 1997 óta bántalmazást vagy kizsákmányolást elszenvedett fiatalokat. Emellett egy 10 milliárd forintos krízis alap segítségével fejlesztik a gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat, a kórházban rakott kisgyermekek elhelyezését és a speciális nevelési igényű fiatalok ellátását. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot. Vitézi Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy a kormány döntött a Mohácsi Dunahíd megépítéséről, de az alföldi oldalon kapcsolódó útszakasz a korábban tervezett 2x2 sáv helyett csak 2x1 sávos lesz. Az így megspórolt milliárdos összeget a hazai utak állapotának javítására csoportosítják át. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazatban dolgozókat képviselő szakszervezetek, de folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői kiemelték, hogy a részletekről még nem kaptak tájékoztatást, a dolgozók a korábban megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő megvalósítást nem fogadják el. Újra elérhetővé válik az Erasmus program minden magyar egyetemista számára. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a program visszaállításáért. A korábban korlátozásokkal érintett 21 egyetem már érvényes mobilitási pályázattal rendelkezik a 2026-27-es tanévre. A miniszter hangsúlyozta, a magyar hallgatók nemzetközi lehetőségei nem lehetnek pártpolitikai érdekek áldozatai.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, 6 óra után járunk már. Belerajtolunk a keddi munkanap kellős közepébe hamarosan, de ameddig történik az otthoni készülődés, ébredezés, én hozom a hasznos információkat és a jó zenéket is.
1: Sok

0: Mesőszép kedreggért kívánok, már egy hete, hogy megkezdődött az iskola, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinél bekopogtatott már a nagybetűs életem a reggel folyamán. Ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, szeptember 8-a van, méghozzá kedreggele. Az Adrienneket és a Máriákat köszönhetjük ma. Rajtuk kívül egyébként még az Adriánok, az Adriánák, az Adorjánok, az Irmák, az Ibolyák, a Csobánok, a Szerafinák, a Szergiuszok és az Engelbertek is ünneplik a mai napon névnapjukat.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Csoda szép reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Szeptember 8-a van az Adriennek és a Máriák névnapja. Üdvözöljük őket, de persze nem felejtkezünk el a mai nap születésnapos ünnepeltjeiről sem. Lékó Péter nemzetközi sok nagy mester 1979-ben született. 1157-ben oroszlán szívű Richard angol király, és ezen a napon látta meg a világot IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburg háztagja 1633-ban.
1: Sok a szene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió. Ébredjünk együtt kedd reggel is. És persze lazítsunk, pihenjünk addig, amíg van rá lehetőségünk, de jó készülődést kívánok annak, aki már éppen szedi össze magát és indul befelé a munkahelyre. Hozom a jó zenéket, és persze hamarosan a friss információk is megérkeznek majd.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újabb segítség érkezik a sertéstartók számára a likviditási nehézségek és az emelkedő költségek enyhítésére. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium bejelentette, hogy a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. Az igényléseket hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani az államkincstár felületén, a források pedig már októberben megérkezhetnek a gazdálkodókhoz a termelés és az élelmiszerellátás biztonságának megőrzése érdekében. A tartós csapadékhiány miatt kritikus szintre csökkent a Tisza vízszintje, a kiskörei tározóban pedig teljesen elfogyott a használható vízkészlet. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozott ellenőrzést és szigorú korlátozásokat vezet be a mezőgazdasági vízkivételekre. A hatóság célja a napi vízfelhasználás felére csökkentése, ahol a megengedettnél több vizet használnak fel, ott azonnal felfüggesztik a vízkivételt. Azonnali hatállyal elbocsátották a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját új munkahelyéről egy csepeli általános iskolából. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter a szülők jelzései nyomán egyeztetett Lannert Judit oktatási miniszterrel a bántalmazási ügyekbe keveredett gyógypedagógus ügyében. A tárcavezetők a gyors intézkedés után hangsúlyozták, hogy a gyermekek biztonsága mindennél fontosabb, ezért a szakember munkaviszonyát azonnal megszüntették a csepeli intézményben. Azonnali kormányzati beavatkozást és a piac átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek küldött nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy segítség nélkül mintegy 700 vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A töltőállomások képviselői nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és a MOL piaci pozíciójának átvilágítását kérik a kormánytól.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: elmúlt már 7 óra. Szép kedreggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Egy jó adag nyújtózkodás még mondjuk, és aztán szépen lassan lehet indulni befelé a munkahelyre. Kitartást kívánok hozzá. Kedreggel is a Start Rádió szól.
1: Sok a szene. Sok a szene. És még

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Dramatológia. Gyula.
5: Dramatológia. Gyula.
4: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható. Nincs kinek elmondani a problémádat? Soha nem beszéltél még róla senkinek, hogy mi nyomja a lelkedet? Dramatológia. Gyula. Első az országban, mert minden dráma orvosolható. Önismeret, pszichodráma, szupervízió, egyéni és csoportos alkalmak Gyulán, a Párfi utca egy szám alatt. Dramatológia.
5: Dramatológia.
4: Ahol szakemberek segítenek neked.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a túlnyomóan derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Jó reggelt, jó reggeli rádiózást kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, ahol a mai reggel folyamán is sok zenét, és természetesen most még többet játszunk. Hát azért ez egy olyan időszak, amikor mindenki jön-megy az utakon, hiszen el kell jutni a munkahelyre, van akinek még ugyebár például be kell vinni a gyerkőcöt és a suliba. Arra mindenképp érdemes számítani, az Útinform hírei szerint a 44-esen a Gyulai úton ott a körforgalomnál közműépítési munkálatok miatt lehetnek fennakadások, úgyhogy legyenek körültekintők.
0: Sok

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem?
4: Sokat nem.
5: Még több.
6: És még több.
7: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és persze ma reggel is még többel. Szeptember 8-a van. Ma van az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, de egyébként kisasszony vagy kisboldogasszony napja is. Ezen a napon halt meg Szigetváros Trománál hősi halálban Zrínyi Miklós, Horváth Dalmát és Szlavon Bál. De ezen a napon Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Rudolfot, akit jobban érdekelt az asztrológia, mint a politika.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: reggelt, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Közeledünk a 8 óra irányába, ami azt jelenti, hogy egyre többen beérnek a melóba. Nekik kitartást kívánok a következő órában is jó zenékkel, és persze rengeteg érdekes, fontos információval.
1: Sok,

0: Elhagytuk 8 órát, jó reggelt kívánok, rádiózzunk együtt itt a Start Rádió sok zenével, és természetesen most még többel a keddi munkanapon is. Hasznos információkkal jövök ebben az órában, úgyhogy érdemes maradni.
1: Sok a szere, és még több.

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Dramatológia. Gyula.
3: Dramatológia. Gyula.
2: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
1: Stort.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió. Hogyan lehetnek jobbak a mindennapjaink? A nevetés nem csak hogy jó érzés, hanem segít a stresszoldásban és a kapcsolatok erősítésében. Ha tudatosan keressük a humort, már is többet nevetünk. Fontos, hogy olyan társaságban legyünk, ahol a humor természetes része a kommunikációnak. Egy közös filmezés, esti beszélgetés könnyed pillanatokat hozhat. Állítson össze egy nevetős lejátszási listát, például akár valami podcastből, amit bármikor elővehet, hogyha szüksége van egy kis vidámságra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió. Beszéltem arról, mennyire jót tesz a nevetés, ami nem csak kereshető, hanem meg is teremthető. A hétköznapi abszurditások mind lehetőséget adnak a mosolyra. Ha megtanuljuk észrevenni ezeket, már is több lesz az öröm az életben. Ne féljenek bolondozni. Egy grimasz, táncmozdulat vagy játékos visszajelzés felszabadító lehet. Adjon magának havonta egy bolond fél órát, amikor tudatosan engedi meg magának a játékosságot. Ez a szokás segít lazítani és feltöltődni.
1: Sok a szere, és még több.

0: Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Hamarosan 9 óra lesz, ezzel én már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Találkozunk holnap is, reggel 6 órától jövök, és a szerda reggelt is együtt kezdhetjük.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza indul. Hozom ma is a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. Rádiózzunk együtt a következő két órában. Én leszek a társa. Szép napot!
1: Napilaza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallottak.
0: Sport Radio.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiraza szól. Itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események közül. Például 1965 óta üzzük és ünnepeljük a mai napon az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját, illetve ma van kisasszony vagy kisboldogasszony napja, 600 óta egyébként a feljegyzések szerint az egyház Szűz Mária születésnaplátő napját ünnepli ilyenkor. Ezek voltak a mai érdekesebb történések. Most pedig vissza a dologhoz.
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiroza szól. Lassan az első óránk a végéhez ér, de ma se feledkezzünk el a névnaposokról. Az Adrieneknek kívánunk sok szépet és jót mára, én pedig azt, hogy a következő órában is rádiózzunk együtt. Minden jót és szép napot!

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Folytatódik ebben a 60 percben, és a műsor, én pedig hozom az egészség megőrzésünk jegyében néhány tipjét a szakembereknek a porckopás terápiájáról például. Ebben az órában rádiózunk együtt, itt a zenék, amik a folytatásban is kísérik a napunkat.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint a pulszkopás terápiájában a legfontosabb cél a fájdalom és a gyulladás csökkentése, valamint a mozgásképesség javítása. Az akut tünetek enyhítésére jól szolgálhatnak a vén nélkül is kapható nem szteroid gyulladás csökkentő tabletták, porok vagy a helyileg alkalmazható tapaszok gélek. Azonban ezek használata kedvezőtlen mellékhatás profiljuk miatt 2-3 hétnél tovább nem javasolt, helyettük hosszabb távon is a jól tolerálható alternatívák a töményfa vagy a kurkuma kivonatát tartalmazó étrend kiegészítők jöhetnek szóba. Jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól. Ennek a végéhez értünk most, így köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 260 percben. Holnap is találkozhatunk, persze, további szép napot, és minden jót kívánok!
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 8-a kedd, déli 12 óra van. Diáknaptárt adott át a kamara a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak, tovább emelik a visszatartott vízkészletet a Hortobágy-Berettyón. Orosházán tetten érték a széfet felfeszítő betolakodót. Már is mondom a részleteket. Fali pályaorientációs diáknaptárt készített és adott át a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a pályaválasztás előtt álló 8-as diákoknak a Békéscsabai Kazinczy Ferenc általános iskolában. A kiadvány nem csak a legfontosabb dátumokat és határidőket tartalmazza, hanem bemutatja a vármegye szakképző intézményeit is. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a most átadott naptár egyfajta jelkép, sok hasznos információt nyújt 48 település 69 iskolájába. Összesen 2350 tanulóhoz jut el, de mint fogalmazott, a felelősségteljes döntést, a szülői bölcsességet és az átgondolt választást nem helyettesíti. Hangsúlyozta, hogy egy 14-15 éves fiatal még nem pályaérett, a mai világban az irányváltás teljesen megszokott. A kiadvány célja mégis az, hogy napra kész 2026-27-es tanévre vonatkozó adatok álljanak a továbbtanulók rendelkezésére. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott naptár tartalmazza a vármegyei szakképző intézmények elérhető és a legfontosabb határidőket is. A Kazinczy Ferenc általános iskola igazgatója, Bujdosó Éva kiemelte, az intézmény régóta jó partnerségi kapcsolatot ápol az iparkamarával, és a mostani együttműködés is ennek az eredménye. Mint mondta, a végzős tanulók számára ez az első pályaválasztással kapcsolatos mozzanat a tanévben, és nagy öröm számukra, hogy a diákok részletes, alapos tájékoztatást kaptak az osztályvezetőtől arról, mi vár rájuk a következő hónapokban. A 8-os Hollerbach Barbara arról beszélt, szülei támogatásával már eldöntötte, hol szeretne tovább tanulni. A közgében működő rendészet és közszolgálat szakot tartja a legszimpatikusabbnak, és úgy véli, az intézmény erős idegen nyelv oktatása miatt ez optimális választás lesz számára. Hozzátett, hogy a döntést nagyban segítette az iskolai nyílt nap és az intézményben tartott pályaorientációs előadás. Mintegy két hetet töltött a világ egyik legtisztább és legkülönlegesebb országában egy békéscsabai házaspár. Gyurko Dániel és Gyénagy Ágnes a közelmúltban Japánban jártak, és élményeikről számoltak be. Elmondták, hogy 70 év felett úgy döntöttek, amíg elejük engedik, szeretnének eljutni egy igazán különleges, egzotikus helyre. Több úti cél is felmerült, még Tibet is, végül azonban a távol-keleti ország mellett döntöttek. A 12 órás repülőút kisebb izgalmakat tartogatott, mivel a csoport jegyei különböző helyekre szóltak így, fogalmaztak, násztáncot jártak, amíg mindenki megtalálta a párját. Ettől az apró kellemetlenségtől eltekintve az út jól telt és kiváló ételeket is felszolgáltak. Tokióba érkezésük után figyelmeztették őket, hogy lehetőség szerint ne feküdjenek le, mert úgy nehezebben alkalmazkodnának a 8 órás időeltolódáshoz. Ennek megfelelően sétáltak egyet a városban és megnézték a császári palotát. Tokió utcái és épületei rendkívül változatosak, a 20-30 emeletes toronyházak mellett kétszintes ingatlanok is sorak. Az első benyomásuk különös volt, nem láttak melegítős, sportos öltözetű embereket, szinte mindenki öltönyben közlekedett. Az utcán nem cigarettáznak, és szemetesek sincsenek. A hulladékot mindenki hazaviszi, vagy a munkahelyén helyezi el. Felidézték, aki figyelte a labdarúgó világbajnokságot, láthatta, hogy a japán válogatott tagjai és szurkolói minden alkalommal összepokoltak maguk után, a stadionokban sem hagytak szemetet. Utána néztek annak is, miért nincsenek nyilvános kukák Japánban. A közbiztonsági okok 1995. március 20-ig nyúlnak vissza, amikor az Aum Shinrinkyo szekta tagjai szaringázt juttattak a tokiói metró több vonalára. A támadás 14 ember életét követelte, több mint 5500 utas megsérült. A gáz műanyag zacskókban volt, amelyeket a földre helyeztek, majd esernyővel szúrták ki. A szemeteseket ezt követően szüntették meg. A házaspár szerint elképesztő, hogy mennyire figyelmezettek a japánok, a közterületek tiszták, a hulladékot pedig sehol sem látni.

0: A tartósan alacsony vízhozamok és a Tiszatóból a nagykunsági főcsatorna keleti ágán érkező vízmennyiség csökkenése miatt továbbra is kiemelt feladat a rendelkezésre álló vízkészletek megőrzése és hatékony felhasználása a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság számára. Ennek érdekében újabb lépésként tovább növelik a visszatartott vízkészletet a Hortobágy-Berettyóban. A Kövizik tájékoztatása szerint a Hortobágy-Berettyó árvízkapunál korábban 11 betétgerendát helyeztek el, amelyekkel mindegy 45 cm-rel emelték meg a vízszintet, jelentős vízmennyiséget tartva vissza a mederben. Az így felhalmozott készletből lehetőség nyílik a Békés-Szentandrási duzzasztó bögéjének vízpótlására. A következő időszakban újabb vízkészlet érkezésére számítanak. Szeptember közepétől a halastavi vízhasználók megkezdik az üzemszerű lecsapolásokat, amelyekből jelentős mennyiségű víz jut majd a Hortobágy-Berettyóba. Ezt a Tiszából jelenleg átvezetett rendkívül alacsony vízmennyiség mellett szeretnék minél nagyobb arányban visszatartani. Ennek érdekében egy 12. betétgerendát is behelyeztek az árvízkapunál, amellyel további 40 centivel emelik a vízszintet, biztosítva a többlet vízkészlet betározását. A visszatartott vízkészlet mellett folyamatosan figyelmet fordítanak az árvízkapunál megjelenő nagyobb mennyiségű uszadék eltávolítására is, hogy az ne akadályozza a víz szabad áramlását és a műtárgy biztonságos üzemeltetését. Sorozatos defekteket okoznak az apró tüskék, a kerékpár szervizek pedig alig győzik a rengeteg munkát. Terjed a királydínje, és emiatt egyre több bicikli telik meg a növény tüskés termésével. A tok termés 5 részre esik szét, mindegyik 4 tüskét visel, és a formája miatt biztos, hogy az egyik mindig felfelé áll, ez okozza a sorozatos kerékpár defekteket. A közelmúltban több kerékpáros is jelezte a problémát Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselőnek, aki a Városgazdálkodási Kft. És a Magyar Közút Nonprofit ZRT bevonásával kezdeményezte a bicikli utak soron kívüli átvizsgálását és tisztítását. A Magyar Közút Békésvár megyében 139 kilométernyi kerékpárutat üzemeltet, főként külterületi szakaszokat és turisztikai útvonalakat. A közútkezelő közölte, fenntartási munkáik során nem tapasztalták a királydínje elszaporodását, ilyen jellegű problémát nem jeleztek feléjük, ezért külön intézkedést egyelőre nem terveznek. Hozzátették, hogy a növényzet kaszálását saját kivitelezésben és szerződött partnerekkel végzik, megrendelés esetén a burkolat seprését is elvégzik. Olyan eszközöket használnak, amelyek a levágott növényzetet maguk alatt darálják össze, nem szórják szét oldalirányban. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. Tapasztalatai szerint a forgalmas utak melletti kerékpárutak fertőzöttek leginkább. A Szarvasi út, a Berényi út és a Békési úti szakaszokon fordul elő a legtöbb királydínje. A cég több mint 48 kilométernyi kerékpárút hálózatot kezel, és nem csak az utakat, hanem a környező zöld területeket is üzemelt, ahol rendszeresen kaszálják a növényzetet. Betörés történt vasárnap éjjel Orosházán. A volt munkaadója pénzére pályázó férfit éppen akkor érték tetten, amikor a falba épített széfet próbáltak kinyitni. A riasztó megszólalt, de a betörő nem foglalkozott vele, a rendőrök pedig a hálószobában állították elő. A tulajdonos nem tartózkodott otthon, de a biztonsági kamerák felvételein hajnali 2 óra körül észlelte a mozgást, és a szomszédok is jelezték, hogy idegen van az épületben. Értesítette a rendőrséget, az orosházi rendőrkapitányság járőrei pedig a hálószobában találták meg a férfit. Szerszámok hevertek körülötte, ezekkel próbálta felfeszíteni a falban lévő széfet, amikor tetten érték. A betörőt előállították és kihallgatták. Elmondta, hogy átmászott a kerítésen, majd a nyitott hátsó ajtón jutott be a házba. 2 zárt ajtót felfeszített, ezután kezdett a széffel foglalkozni. A műhelyből flexet és más szerszámokat vitt magával, hogy kinyissa az értéktárolót, amelyben több millió forint volt. A riasztó hangját figyelmen kívül hagyta, folytatta a műveletet, ám a rendőrök rövid időn belül megérkeztek. A bilincs a helyszínen kat a férfinak lopásbüntet kísérlete miatt kell felelnie, közölték a hatóságok. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. De jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Itt szól a legelső kérésünk. Sziasztok, Anikó vagyok, és a barátnőimnek küldök egy dalt, akikkel már annyi mindenen átmentünk együtt. Régen találkoztunk, úgyhogy ez legyen egy kis emlékeztető. Ideje lenne végre összehozni azt a közös kávézást.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Dramatológia. Gyula.
5: Dramatológia. Gyula.
4: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is, még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Bence vagyok, és a kollégáknak szeretnék küldeni valami jó kis pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi.

0: a Salt Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 8-a, kedv van, sok boldogságot kívánunk Adrien és Mária nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Berkes Gabriella, magyar színésznő, énekesnő, előadó művész. Ma ünnepel Várnai Szilárd, magyar színész, és Pink, amerikai énekesnő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Start Rádió sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár el majd holnap. Napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. Csapadék a késő délutáni este órától a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz. Holnap délután majd 31 és 36 fokos kánikula várható.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 8-a. Kedv van, az évből még 114 nap van hátra, illetve ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is, ezt 61 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk még érdekességeket. Például 180 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb lányiskola. 60 évvel ezelőtt ezen a napon az NBC bemutatta a Star Trek filmsorozat első epizódját. 160 évvel ezelőtt ezen a napon először dokumentáltak Hatos ikrek születését. És 38 évvel ezelőtt ezen a napon Elton John Londonban elverésre bocsátotta színpadi ruháit és egyéb koncert kegytárgyait. Az aukción 6,2 millió dollárt kasszírozott. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: Rajt Rádió, sok zene is még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. A siker az, amikor egyik kudarcból a másikba lépünk, lelkesedésünket soha nem veszítve. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, nézzük, milyen zenékkel találkozhatunk ebben az órában. Az Aztec kamerával kezdünk, a Summery My Heart-tal, később jön DJ Dado és Michelle Weeks a Gimminával, majd a Gorillaz is érkezik. Az Aztec kamera dala egy igazi hangulatos darab, és van egy érdekes apróság mögött. A Summery My Heart eredetileg nem is úgy indult, mint egy nagy sláger. Roddy Frame egy egyszerű gitáros dalból építette fel, aztán a végső változat pedig már jóval gazdagabb hangzást kapott. Végül a zenekar egyik legismertebb felvétele lett. Nem sokára jön aztán a DJ Dadóval egy kis táncos lendület, aztán pedig itt lesz majd a Gorillaz is. Mindenkinek kellemes délutánt, kezdjük is az órát az Aztec kamerával. Itt a Summery My Heart.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Főnök, megyünk a vásárba.
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
8: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
6: Jó. Reklámot hallottak. Sokat nevet, sokat
9: nevet.
6: És még több.
9: Start Rádió.
10: Sokat nevet.

Ez a start a 98.4-en indulnak a Mária napok. A mai napon ugyanis szeptember 8-án a Máriák és az Adriennek ünneplik névnapjukat. A Mária névnap négyszer is szerepel a hagyományos naptárakban, ma az egyik ilyen nap. A Mária név egyébként évszázadokon keresztül Magyarország egyik legelterjedtebb női keresztneve volt, ezért napjainkban is nagyon sok családban ünnepelnek Mária napot. A Mária egyébként bibliai eredetű női név, a héber Miriam névből származik, amely a Biblia görög és latin fordításain keresztül alakult. Mária végül magyarul Mária formává. A név eredeti jelentése nem tisztázott, ezért többféle magyarázata is ismert. A gyakran említett jelentések között szerepel a keserűség, a szeretet, az úrnő és a mirha, valamint a tenger csillaga is. Ezek egyike sem tekinthető, azonban teljes bizonyossággal igazoltnak. Az Adrien név az Adriana franciás alakja, a jelentése Hadria városából való, ez egyébként Velence tartományban van. A név férfi párja az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változat az Adorján. Kedves Máriák és kedves Adriennek, boldog névnapot és istenetes a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újra kötelezővé válik a kamarai tagság az orvosok számára. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentése után Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara szakmai hivatalának vezetője elmondta, a döntés igazságtétel az orvostársadalomnak. A kötelező tagsággal együtt a szervezet az etikai eljárások jogát is visszakapja, ami a szakma önrendelkezése mellett a betegek számára is nagyobb biztonságot és garantált szakmai felkészültséget jelent. A YouTube-on közzétett videóban reagált az MNB-t érintő vizsgálatokra Matolcsi György volt jegybankelnök. A korábbi intézmény vezető tisztázta a közpénz jelleg kapcsán elhíresült mondatot, és hangsúlyozta, hogy az alapítványi források is közpénznek minősülnek, ám azok nem adóforintokból, hanem a jegybanki műveletek árfolyam nyereségéből származnak. Matolcsi György közölte, áll a vizsgálatok elé, miközben a parlamenti vizsgálóbizottság első ülésén Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatásáról döntött. A kormány december 31-éig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az illegális migrációval szemben továbbra is zéró toleranciát alkalmaznak, a déli határkerítés és a szigorú védelmi intézkedések érvényben maradnak. A kormányfő kiemelte, hogy a hátralévő hónapokban az Európai Unióval egyeztetve olyan új szabályozást alakítanak ki, amely a hatékony határvédelem megőrzése mellett mentesíti az országot a korábbi uniós bírságok alól. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelmi rendszerbe. A kormány törvényjavaslata alapján megszüntetik a büntetés végrehajtás irányítási jogköreit, az intézmény rendszert pedig a gyermekek és ifjúság védelméért felelős minisztérium alá helyezik. A mintegy 300 fiatalkorú érintő változás célja a nevelési és fejlesztési munka erősítése, de emellett szigorodnak a testi kényszer alkalmazásának szabályai is.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Reczki Zoltán vagyok. Ebben az órában Michael Field-del kezdünk, nem sokára Moonlight Shadow-val. Aztán jön a Manic Street Preachers és a Motorcycle Emptiness, sokunk kedvence, később pedig Christina Aguilera következik a What a Girl Wants című dallal. A Moonlight Shadow-t Michael Field eredetileg női énekes hangjára képzelte el, és végül Maggie Reilly lett az, akinek a hangja annyira összeforrt a dallal, hogy ma már szinte elképzelhetetlen nélküle. A dal hangulata egyszer álomszerű és egy kicsit melankolikus. Talán éppen ezért működik ennyire jól még évtizedekkel később is. Innen aztán jön egy nagy váltás a Manic Street Preachers-szel, később pedig Christina Aguilera, szóval maradjatok velünk, mert ebben az órában is körben járjuk a különböző zenei hangulatokat, és akkor kezdjük Michael Field-el, itt a Moonlight Shadow.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Budapest Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Holnap lesz, talán úgy néz ki most az utolsó nyári nap. 34 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, hajnalban 15 fokra ébredhetünk, aztán csütörtöktől érkezik az évszakváltó front, és már csak 25 fok lesz a legmelegebb órákban csütörtökön, és onnantól 23-25 fokos maximumokra készülhetünk.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkület van, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A büntetőeljárások elhúzódásának okait vizsgálja a kormány a nyomozások és a bírósági szakasz felgyorsítása érdekében. Hag Péter jogász professzor elmondta, hogy bár a magyar perek európai összehasonlításban nem rendkívül lassúak, a komplex gazdasági ügyekben komoly gondot jelent a hatalmas iratanyag feldolgozása. A szakember szerint a folyamatok gyorsítását az egyszerűsített eljárások szorgalmazása, a bírósági segéderők számának növelése, valamint a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazása jelenthetné. A kormány december 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az illegális migrációval szemben továbbra is zéró toleranciát alkalmaznak, a déli határkerítés és a szigorú védelmi intézkedések érvényben maradnak. A kormányfő kiemelte, hogy a hátralévő hónapokban az Európai Unióval egyeztetve olyan új szabályozást alakítanak ki, amely a hatékony határvédelem megőrzése mellett mentesíti az országot a korábbi uniós bírságok alól. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot. Vitézi Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy a kormány döntött a Mohácsi Dunahíd megépítéséről, de az alföldi oldalon kapcsolódó útszakasz a korábban tervezett 2x2 sáv helyett csak 2x1 sávos lesz. Az így megspórolt milliárdos összeget a hazai utak állapotának javítására csoportosítják át. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazatban dolgozókat képviselő szakszervezetek, de folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői kiemelték, hogy a részletekről még nem kaptak tájékoztatást, a dolgozók a korábban megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő megvalósítást nem fogadják el.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában a Depeche Mode-dal kezdünk, aztán az Urban Cookie Collective hozza a Feels Like Heaven-t, később pedig jön a Killers és a Human. A Depeche Mode persze a Jesushez egy érdekes történet is kapcsolódik. Martin Gort, Elvis Presley ihlette meg, pontosabban az az elképzelés, hogy valaki egy másik ember számára szinte személyes megváltóként vagy lelki támaszként jelenik meg. Ebből született meg a dal egyik alapötlete, ami aztán a Depeche Mode egyik legismertebb felvételévé vált. Nem sokára jön egy táncosabb hangulat az Urban Cookie Collective-vel, majd itt lesz a Killers, és szóval három különböző zenei világ egymás után, ahogy a Starton szeretjük. Kezdjük, itt a Depeche Mode és a Personal Jesus.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dramatológia. Gyula.
3: Dramatológia. Gyula.
2: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
1: Start Rádió.
0: És még több.

0: Ez a Start a 98.4-en, a parlagfű pollen koncentrációja napjainkban országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, a parlagfű virágporára allergiás egyéneknél ez bizony allergiás tüneteket okoz. A csalánfélék pollen koncentrációja közepes, a libatop féléki az alacsony közepes tartományban alakul. Ma nincs front fölöttünk, de erőteljes melegedésre készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás és egyéb tünetek előfordulhatnak hajnalonként, reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, rohadt hideg van reggelente, nem tudom, hogy ki hánykor ébred, de azért 6 órakor még azért jó egy pulóvert felkapni magunkra. A nagy napi hőingadozás, gyors délelőtti felmelegedés hatására pedig a vérnyomás problémások szenvedhetnek. Ma még viszont jó idő van, sőt holnap sem lesz rossz, aztán csütörtöktől érkezik majd az évszakváltó front 23-25 fokos maximumokkal, némi csapadékkal és erős széllel hideg fronttal.
1: I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love.

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula Furtwängerszekötő úton vasúti átjárót építenek, Kevermesen, a Batonyai úton pedig közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
3: Yeah.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Areczky Zoltán vagyok. Ebben az órában az INXS-szel kezdünk a New Sensation-nel. Utána Whitney Houston következik az I'm Your Baby Tonight-tal, később pedig Robbie Williams is beköszön a No Regrets-el. A New Sensation az INXS egyik nagy áttörése volt, és a dalhoz készült klipben Michael Hutchins különösen erős, színpadi jelenlétes hozzátett ahhoz, hogy a zenekar igazán nemzetközi sztárrá váljon. A dal lendülete pedig annyira jól működött, hogy a koncertjeiken is hamar alapdarabbá vált. Az INXS után jön Whitney Houston, végül Robbie Williams, szóval szépen váltogatjuk a tempót és a hangulatot, de egy dolog biztos, a zene marad. Indítsuk az órát egy igazi INXS klasszikussal, itt a New Sensation.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Dramatológia. Gyula.
4: Dramatológia. Gyula.
3: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.
6: Tart Rádió.

Ez a start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 1966-ban, vagyis éppen ma 60 év az NBC bemutatta a Star Trek filmsorozat első epizódját. 1979-ben, vagyis ma 47 éve megszületett Pink, amerikai énekesnő, színésznő és dalszerző. 38 éve ezen a napon Elton John Londonban árverésre bocsátotta színpadi ruháit és egyéb koncertkegytárgyait. 55 éve, 1971-ben ezen a napon Elvis Presleynek ítélték a Bing Crosby díjat, amelyet előtte csak 5-en kaptak meg. És 30 éve, 1989-ben ezen a napon született Tim Bergling, művész nevén Avicii, svéd zenész, lemezlovas, zenei producer.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelmi rendszer korábbi áldozatainak megsegítésére. Kátai Német Vilmos szociális miniszter és Gyurkó Szilvia államtitkár bejelentette, hogy a szektor átvilágítását követően egy 1 milliárd forintos keretösszegből támogatják az 1997 óta bántalmazást vagy kizsákmányolást elszenvedett fiatalokat. Emellett egy 10 milliárd forintos krízis alap segítségével fejlesztik a gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat, a kórházban ragadt kisgyermekek elhelyezését és a speciális nevelési igényű fiatalok ellátását. Újra kötelezővé válik a kamarai tagság az orvosok számára. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentése után Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara szakmai hivatalának vezetője elmondta, a döntés igazságtétel az orvostársadalomnak. A kötelező tagsággal együtt a szervezet az etikai eljárások jogát is visszakapja, ami a szakma önrendelkezése mellett a betegek számára is nagyobb biztonságot és garantált szakmai felkészültséget jelent. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazatban dolgozókat képviselő szakszervezetek, de folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői kiemelték, hogy a részletekről még nem kaptak tájékoztatást, a dolgozók a korábban megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő megvalósítást nem fogadják el. Azonnali hatállyal elbocsátották a Fóti Gyermekotthon korábbi igazgatóját új munkahelyéről egy csepeli általános iskolából. Kátai Német Vilmos szociális miniszter a szülők jelzései nyomán egyeztetett Lannert Judit oktatási miniszterrel a bántalmazási ügyekbe keveredett gyógypedagógus ügyében. A tárcavezetők a gyors intézkedés után hangsúlyozták, hogy a gyermekek biztonsága mindennél fontosabb, ezért a szakember munkaviszonyát azonnal megszüntették a csepeli intézményben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. Még több. És még több.
0: Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédó Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sokat nevet, sokat nevet.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió.
3: Akkor visszaugrunk egy kicsikét az időben, ha már így megemlítetted ezt az ugrándozást. Nem titok egyébként, ugye, hát ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt ugye mi egy gyulai metal együttes kapcsán találkoztunk. Ennek az együttesnek az volt a neve, hogy Falletek. Azt tudni kell, hogy amikor ők elindultak, akkor még egy fiú volt az énekesük, és akkor te voltál a tagcsere után a második énekes, egy hölgy énekes nyomult a metal zenekar élén. Hogy kerültél te ebbe a formációba? Meséld el nekünk, kérlek.
4: Ez nagyon vicces történet. Én ki akartam költözni Angliába, és a szüleim ezt nem díjazták, és tudták, hogy nagyon, nagyon szeretem a zenélést és az éneklést, és apukám egyszer csak hazaállított egy cetlivel, hogy egy metal banda énekest keres. És hát úgy voltam vele, jó van, elmegyek, most mi veszíteni valóban.
3: Na de hát a metal, meg az a tech is, tényleg ez a művészies stílusod, azért ezt hogy fért össze?
4: Hát vagy, azért vagy én metalon nőttem.
3: Van benned egy ilyen erőteljes vonal?
4: Igen, én azért metálon nőttem föl. Annak ellenére, hogy ugye keresztény értékeket képviseltünk, és ugye ment az ekézés, hogy hát ezt a gyereket biztos a sátán szállta
3: ja,
4: meg.
3: Igen.
4: Na de hát azért ez nem így van. És hát junkies, tankcsapda, ezekkel indítottunk, meg a depresszió, meg ezek a zenék voltak. Aztán egy pici stílust váltottunk, mert a black metal fel az immortál felé mentem. Hát az annyira nem tetszett, és akkor találtam rá az Iron Maidenre, a Metallicára, és azokra a kezdetleges metal bandákra, és ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gyulán nőttem föl, és volt egy metal banda, akinek a koncertjeire folyamatosan jártunk, akkor ők még nem voltak akkora nagy sztárok, ők voltak az Ectomorph.
3: Igen,
4: és
3: igen,
4: a
3: igen.
4: Művház B épületében voltak Ectomorph koncertek, és mindig valahogy ott kötöttem ki, és mindig nagyon tetszett, és azért itt először a thrash metalnak a vonalát ezt így behozt, és akkor találkoztunk a Blind Myself-al, a Subscribe-al, ugye, hogyha a magyar bandákról kell beszélni, és hát a külföldiek közül rengeteg olyan volt, akik ugye megalapozták azt, hogy, illetve a progresszív metal, tehát, hogy azért elég komplexen működik az emberi agy, főleg az én idegrendszerem, és az azért nem volt elég, hogy 2-4-et ütünk, meg ilyesmi, hanem valami okosság legyen benne, és hát így jött az, hogy hát metal banda, jó, hát fiú énekesük volt, egyébként ugye a polgárokon keresztül őket ismertem, meg tudtam is, egy nagyon jó banda volt, nagyon szerettük őket hallgatni.
3: Igen, meg ilyen stílusos is volt a megjelenésük, ugye az a korabeli öltözékkel, ugye igen, volt, igen, ilyen, volt igen, ilyen kis imidzsük.
4: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon korszakalkotó volt egyébként.
3: Igen, hát főleg akkoriban így van.
4: Igen, és akkor ugye kijött az ő klipjük, az Indulnom kell, és nagyon
3: kimondhatjuk a nevét, most már ilyen vivatévés felvétel volt az, igen, igen, ilyen több kameraállásos, nagyon vagány klip,
4: igen,
3: volt.
4: Tényleg, igen, tényleg nagyon vagány klip volt, de nekem az ének dallam annyira nem tetszett.
3: Így ennyi év után kiderülnek dolgok, igen.
4: Igen, és volt az Út végén dal, ami szintén nagyon tetszett, és én teljesen más éneket képzeltem el, egy ilyen sodrú éneket, és úgy voltam vele, hát, mivel ismertem a bandát, hogy nagyon, hát akkor elmegyek, megpróbálom. És a legnagyobb meglepetésemre fel lettem véve. De amúgy, amikor volt a felvételi próba,
3: volt konkrétan ilyen casting, hát ilyen csúnya szóval casting?
4: Igen, de tényleg volt casting, nagyon izgultam, és mert hát azért tudtam, hogy ők profi zenészek. Uh-huh. Tehát a Zsóri Gábor, a Fodor Bence, a Balázs Ádám, a Veres Pisti, hát mindenki tudta itt a megyében, de nem csak a megyében, úgy az országban is, hogy ők komoly zenészek. És úgy felmerült bennem, hogy vajon elég leszek-e, és akkor mielőtt elmentem a felvételire, Ceglédi Kati nagyon sokat foglalkozott velem, hogy akkor a légzés technikákat hozzátegyük a dolgokhoz, de én nem úgy képzeltem el a metal zenélést, hogy akkor most végig hörögjük a koncertet, sőt, egyáltalán nem képzeltem el benne sem screamet, sem ilyen gyomorból feljövő borzalmakat, hanem abszolút populáris dallamokra építettem, és ez be is vált. Ez be is vált.
3: Na de hát utána volt hörgés, bocsánat, tehát a második...
4: Volt a Screamer, és az
3: így
4: volt.
3: Így van, a második albumnál volt, igen, azért.
4: És arra emlékszel, hogy amikor voltunk koncertezni Romániában, hogy megőrült a közönség?
3: Természetesen,
4: ez
3: igen.
4: Ez elképesztő volt.
3: Tehát ott állt a színpadon egy, hát nem tudom, hogy számukra ismeretlen együttes-e, mert ugye ilyen egyetemisták voltak,
4: igen, azt hiszem, hát
3: ilyen ifjúsági táborban volt megrendezve, nem tudom, Kaszolya Fest, azt hiszem.
4: Azt hiszem, nem emlékszem, nagyon régen volt.
3: És feljött a színpadra egy ilyen kis metál együttes, meg minden, jött egy akkor még szőkehajú kis alacsony csajszika, mint énekes, és akkor elkezdett hörögni, ment a screamelés, és akkor a srácoknak így ketté állt a szakáluk, és akkor ment
4: és
3: a pogó.
4: És szó szerint ment a pogó, és kivettek a színpad elejének is.
3: Na ezt onnan tudom, bocsánat, tehát mivel hogy ródoltam nektek, ugye?
4: Igen.
3: Sajnos ezért vagyok ilyen benföntes ezekben a témákban.
4: Há, miért sajnos, ez tök jó volt.
3: Azért sajnos, mert időközben eltelt X év.
4: Ja, igen. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Na, szóval akkor utána volt screamelés, de ugye eredetileg te nem tudtad ezt a technikát, és ezt el kellett sajátítani.
2: Igen.
1: És ugye ebben is segített a Kati, Ceglédi Kati.
2: Nem. Hát a Kati ellenezte.
1: Na.
2: Mert hogy ami technikák akkor voltak, ugye ott volt a Chester, akinek ugye tönkre is ment a hangja, és nagyon nem mindegy, hogy terheli egy énekes a hangját. A Magyar Hajnalnál van scream technika a stúdióban, és egy nagyon híres tanár van ott, aki a screamelésben nagyon otthon van, és nem azt a technikát tanítja, hanem egy sokkal könnyedebbet, ami a hangszálakat kíméli, és autodidakta módon viszont a Csiga volt az, aki megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ugye le is rekedtem a felvételeket illetően, és akkor egyszer egy japán énekesnek a videóját, akkor már volt Facebook, és a Facebookon láttam egy ilyen megosztást, és ott mutatta elő először azt, hogy levegővel hogyan lehet ezt megoldani.
1: Igen, meg egy rekeszizmos dolog, nem?
2: Még csak az sem.
1: Még az sem?
2: Még az sem, és nem kellett irgalmatlan nagy erőt kifejteni, hogy a kisvérkő meg a nagyvérkő teljesen megvaduljon az ember felébe, és ezt
1: persze, mert ugye a laikus az úgy van vele, hogyha meghal egy énekest hörögni, screamelni, ugye, akkor fú, hát bevérzik a szeme, meg szétnyomja a torkát, meg a hangszálait, na de hát ugye ez nem ott képződik, ez a hang.
2: Nem.
1: Ez más. Nem.
2: Uh-huh. Ez itt ugye itt van a mi kis a hangszerünk a testünkben van. Ugye ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveljük azt. A gitáros kívül hordja a gitárját, a zongorista szintén, de az énekes nem. Tehát az énekesnek a beszéd hangja, a hangszálai, a hangszere, meg az egész korpusz, ugye? Úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. És akkor visszatérve erre a screamelésre, volt az Awakening LP volt, vagy LP volt.
1: LP volt, igen. Az intróját én csináltam.
2: Igen,
1: bocsánat.
2: Nagyon jó volt, igen. Ott volt screamelés a Red számban.
1: Az volt az a nóta.
2: Igen, amiért megőrültek, de nem csak volt, ugye, ott voltunk más fesztiválon, persze, és emlékszem persze. Rá, hogy voltunk egy fesztiválon, amikor meghallották, hogy zenélünk, és akkor megjött a színvonal, és tömegek közönlettek
1: be. Hát meg volt konkrétan egy Kovásznai Városnapok nevezetű rendezvény, ugye?
2: Igen.
1: És ott meg annyira hálátlan feladatot kapott a zenekar, a Folotek zenekar, mert ugye egy roma zenész előtt kellett felpesdíteni a közönséget egy metál zenekarnak. Tehát összejött a dolog.
2: Igen, hát azért volt olyan fellépésünk is, amikor oda jött a kedves rajongó, hogy Boniemet nem tudunk-e játszani.
1: Igen, Abbától a Boniemet, igen.
2: Jó, hát voltak azért ilyenek, hát végig túlnéztünk azért egy jó kis időszakot.
0: Start Rádió.

0: Manó.
1: És még több.
2: És még több.
0: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
1: Sokszor.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Jön a

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 8-a kedd déli 12 óra van. Diáknaptárt adott át a kamara a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak, tovább emelik a visszatartott vízkészletet a Hortobágy-Berettyón. Orosházán tetten érték a széfet felfeszítő betolakodót, már is mondom a részleteket. Fali pályaorientációs diáknaptárt készített és adott át a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a pályaválasztás előtt álló 8-as diákoknak a Békéscsabai Kazinczy Ferenc általános iskolában. A kiadvány nem csak a legfontosabb dátumokat és határidőket tartalmazza, hanem bemutatja a vármegye szakképző intézményeit is. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a most átadott naptár egyfajta jelkép, sok hasznos információt nyújt 48 település 69 iskolájába. Összesen 2350 tanulóhoz jut el, de mint fogalmazott, a felelősségteljes döntést, a szülői bölcsességet és az átgondolt választást nem helyettesíti. Hangsúlyozta, hogy egy 14-15 éves fiatal még nem pályaérett, a mai világban az irányváltás teljesen megszokott. A kiadvány célja mégis az, hogy napra kész 2026-27-es tanévre vonatkozó adatok álljanak a továbbtanulók rendelkezésére. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott naptár tartalmazza a vármegyei szakképző intézmények elérhető és a legfontosabb határidőket is. A Kazinczy Ferenc általános iskola igazgatója, Bujdosó Éva kiemelte, az intézmény régóta jó partnerségi kapcsolatot ápol az iparkamarával, és a mostani együttműködés is ennek az eredménye. Mint mondta, a végzős tanulók számára ez az első pályaválasztással kapcsolatos mozzanat a tanévben, és nagy öröm számukra, hogy a diákok részletes, alapos tájékoztatást kaptak az osztályvezetőtől arról, mi vár rájuk a következő hónapokban. A nyolcadikos Hollerbach Barbara arról beszélt, szülei támogatásával már eldöntötte, hol szeretne tovább tanulni. A közgében működő rendészet és közszolgálat szakot tartja a legszimpatikusabbnak, és úgy véli, az intézmény erős idegen nyelv oktatása miatt ez optimális választás lesz számára. Hozzátett, hogy a döntés nagyban segítette az iskolai nyílt nap és az intézményben tartott pályaorientációs előadás. Mintegy két hetet töltött a világ egyik legtisztább és legkülönlegesebb országában egy békéscsabai házaspár. Gyurko Dániel és Gyénagy Ágnes a közelmúltban Japánban jártak és élményeikről számoltak be. Elmondták, hogy 70 év felett úgy döntöttek, amíg elejük engedik, szeretnének eljutni egy igazán különleges, egzotikus helyre. Több úti cél is felmerült, még Tibet is, végül azonban a távol-keleti ország mellett döntöttek. A 12 órás repülőút kisebb izgalmakat tartogatott, mivel a csoport jegyei különböző helyekre szóltak így, fogalmaztak, násztáncot jártak, amíg mindenki megtalálta a párját. Ettől az apró kellemetlenségtől eltekintve az út jól telt és kiváló ételeket is felszolgáltak. Tokióba érkezésük után figyelmeztették őket, hogy lehetőség szerint ne feküdjenek le, mert úgy nehezebben alkalmazkodnának a 8 órás időeltolódáshoz. Ennek megfelelően sétáltak egyet a városban és megnézték a császári palotát. Tokió utcái és épületei rendkívül változatosak, a 20-30 emeletes toronyházak mellett kétszintes ingatlanok is sorak. Az első benyomásuk különös volt, nem láttak melegítős, sportos öltözetű embereket, szinte mindenki öltönyben közlekedett. Az utcán nem cigarettáznak, és szemetesek sincsenek. A hulladékot mindenki hazaviszi, vagy a munkahelyén helyezi el. Felidézték, aki figyelte a labdarúgó világbajnokságot, láthatta, hogy a japán válogatott tagjai és szurkolói minden alkalommal összepokoltak maguk után, a stadionokban